megátkozott, mikor a világra hozott csuhaja. Hogy a lábam meg ne álljon, meg ne álljon, mint idegen földön járjon csuhaja. Hogy a lábam meg ne álljon, meg ne álljon, mint idegen földön járjon csuhaja. Idegen földön jártamban, idegen földön jártamban, jutott nekem a bánatból csuhaja. Mert jutott, jut is, amíg élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek csuhaja.

0: zenekar vezetőjét, Fajkusz Leventét hallják, akivel még a lemez elkészülte előtt készítettem a most elhangzó beszélgetést.
1: Minden megmozdulásukból süt valami humor, valami fricska. Ez a zenére is igaz?
2: Igyekszünk, hogy igaz legyen a zenére is. Innen a név is egyébként, a névválasztás. Kicsit önironikus az egész, viszont azt gondolom, hogy a muzsikánk meg annál sokkal komolyabb. Nyilvánvalóan szeretnénk sok humort is belevinni, amennyire belefér, viszont az imázsnál szerintem egy komolyabb hangvételű anyag, amit a koncerteken szoktunk játszani.
1: Névzenei alapokon nyugvó, minek nevezni?
2: Manapság egyre nehezebb besorolni ezeket a dolgokat, és én is, mint nagyon sok ebben a cipőben járó kollégám, csak rá szoktam mondani, hogy világzene, mert talán ez a legegyszerűbb, de a miénk azt gondolom, hogy eléggé erősen az autentikus Kárpát-medencei

0: Medencei folk muzsikán alapszik, de nagyon nagy kedvelői vagyunk egészen más jellegű műfajoknak, legyen szó jazz muzsikáról, legyen szó akár hip-hop zenéről, tehát hogy nagyon tág a zenei érdeklődésünk. Én egyébként még elektronikus zenei képzésre is jártam egyetemre, viszont a magyar folk, amiben mi elég hamar belekerültünk gyerekkorunkba, és szerintem pont ez adja meg a mi ízvilágunkat, hogy nagyon sokféle más irányba is érdeklődünk, és muzsikálunk együtt olyan előadókkal, akiknek egészen más a zenei világa, mint mondjuk a magyar folk, és valahogy ebből áll össze szerintem a mi zenénk.
1: Biztos, hogy nagyon nagy határvonal volt az a bizonyos majd egy év, 9 hónap, ha jól tudom, Amerikában eltöltött tanulmányi idő, de mikorra datáljuk az első kapca zenei ötletet? Soproniak és somorjaiak a kapca tagjai.
0: A 3 soproni tag, akik közé én is tartozom, nekünk volt egy lokális zenekarunk, amit édesapám Fajkusz Attila nevelt ki, mindannyiunkat ő tanított egészen fiatal gyerek kora óta. Nagyon régóta ismertük a somorjai delegációt is, mert minden évben jártunk Felvidékre egy táborba, ami nagyon közel áll azóta is a szívünkhöz, bár már sajnos nem aktív ez a tábor. Zsigárdon, Felvidéken volt, és ott találkoztunk a srácokkal, azt hiszem 2012-ben. Nekik is egyébként volt egy formációjuk, mielőtt ez az egész ösztöndíj beindult, és Amerikába meg egyszerűen így tudtunk kimenni, és így állt össze a csapat.
1: Tegyük hozzá, bocsánat, hogy a tovább a vágok, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség égisze alatt voltak kint itthoni mentorokkal, ottani nagyon neves zenészekkel, itthon Salamon Beáta, illetve Ferenci György és az első pesti rackák zenekar tagjai mentorálták önöket. Odakint milyen tapasztalatokat szereztek? Biztos, hogy a profizmusról és a precizitásról nagyon-nagyon sokat tanulhattak.
0: Szenzációs volt, hogy micsoda nagy nevek tanítanak ott egy egyetemen. Ugye mi ezt az Appalachian-hegységi népzenét tanultuk, Tennessee államban éltünk, ott található az East Tennessee State University, amin mi tanultunk, és egyébként több egyetemen is található ilyen bluegrass all-time zenével foglalkozó szak. Rendkívül meg vannak becsülve egyébként ezek a zenetanárok, sztárzenészek alapvetően, és rengeteget koncerteznek és turnéznak emellett. Ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, szerettek minket, meg jó kapcsolatot alakítottunk ki ezekkel a tanárokkal is. Úgy is hívtak minket, hogy The Five Hungarians. Mindenhova együtt mászkáltunk, és nagy morális összetartást biztosított ez a 9 hónap nekünk. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy belesimulni nem feltétlen sikerült, viszont nagyon-nagyon kedveltek minket egyébként a diákok is. A tanárok mellett, hála Istennek, hamar kialakult az, hogy szerettek velünk együtt lógni, és velünk együtt muzsikálni. Arról, hogy a magyar folk és az amerikai Appalachian-hegységi folk mennyire áll közel egymáshoz, arról annyit tudok mondani, hogy igazából gyakorlatilag majdnem, hogy csak hangszerek tekintetében van átfedés. Vonós zeneként tekinthetünk ugyanúgy erre a muzsikára, és mi keresgéltük tudatosan azokat a dallam áthallásokat, vagy azokat a harmónia köröket abban a muzsikában, amik esetleg összehozhatóak a magyar folkkal, és néhány ilyet sikerült is találnunk, és próbáltuk ezt kiaknázni ezt. Mert akármilyen két zenei műfajt szerintem megnéz az ember, mindig lehet találni olyan dolgokat, amikkel a kettőt össze lehet házasítani, vagy kombinálni.
1: Aztán, amikor hazajöttek, hogy folytatódott a történet?
0: Nagyon nagy lelkesedéssel tértünk haza. Nyilvánvalóan arról nem ismertünk álmodni, hogy ugyanolyan hatékonysággal és ugyanilyen erővel tudunk majd együtt dolgozni, mivel hogy odakint nem volt ezen kívül más dolgunk, csak muzsikálnunk kellett, és rengeteget tudtunk dolgozni, ami nagyon-nagyon hatékony volt. Itt kell megemlítenem Salamon Beáta nevét, aki végig kísért gyakorlatilag itthonról minket. Úgy számolt, hogy 86 próbát nyomtunk vele végig. Gyakran ez neki itteni idő szerint hajnali 2-3-ig is eltartott. Vele azóta is nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tekintve akár azt, hogy én azóta a Váci Pikéti Konziban tanulok felnőtt szakmai képzésen miatta egyébként. Úgyhogy Beának nagyon sokat köszönhetünk. Amikor hazajöttünk, tárt karokkal várt mindenki itthon minket, és nagyon-nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy mit műveltünk odakint. Visszajelzések tekintetében sem lehet panaszkodni, és próbáljuk folytatni azt az irányt, ami kint elkezdett így kikristályosodni bennünk. Nyilván azóta is azért változott a muzsikánk, és azóta is csinálunk új dolgokat. Most jelenleg 3 különböző országban élünk, úgyhogy nyilván nem olyan egyszerű, mint amikor egy kampuszon laktunk, de csináljuk tovább.
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, örömmel újságolta, hogy stúdióba vonulnak.
0: Igen, így van. Az új évben számolhat mindenki kapcatrekkekkel végre. Most egyébként talán a legfontosabb azt megemlíteni, hogy a The Flock Project nevű vertikális táncegyesülettel van egy közös műsorunk. Ezek a táncosok egy falon lógnak, a falon táncolnak, fényfestés van rajtuk, és minden egyéb látványos dolog. Különböző helyeken már bemutattuk Európában, és ezt folytatni is fogjuk jövőre is. Ennek az előadásnak a zenéjét egyébként egy zseniális jazz szaxofonos úrral csináljuk közösen, Vázsonyi Jánossal. Vele is fogunk külön projektet csinálni, illetve ezen kívül Miké Montanaroval dolgozunk rendszeresen a Media Wave filmfesztivál berkein belül. Mózer Ádámmal szoktunk muzsikálni együtt a Media Wave nyitott kamara zenekar néven, úgyhogy rengetegféle projekt van alakulóban, és nagyon szeretünk mindenkivel kollaborálni, aki közel áll a mi nem feltétlen zeneiségünkhöz, hanem a mi mentalitásunkhoz, ahogy mi a zenét szeretjük, mint olyat.
1: Szoktak egyáltalán táncházat muzsikálni? Az mennyire fontos, ha a magyar népzene az alapja mindennek?
0: Nekünk nagyon fontos, személy szerint. Nagyon régóta csináljuk, és nagyon-nagyon szeretjük csinálni. A legtöbb megjelenésünk, ahol koncertet adunk, az általában táncházzal szokott zárulni. Így teljes a kép. Táncegyüttes kíséretet is szoktunk vállalni, azt ritkábban, de a táncház az abszolút hozzátartozik, és nagyon-nagyon szeretünk táncházat tartani, nagyon szeretünk mulatni, és nagyon szeretünk együtt mulatni, együtt muzsikálni. Bármikor bárkit szívesen látunk magunk mellett, ha szeretne beállni, és éppen ezért valószínűleg soha nem fogjuk abba hagyni magával az autentikus részével a foglalkozást ennek a magyar zenének, és ugyanúgy időt és energiát szánunk arra, hogy a táncházban megszólaló autentikus táncrendek is ugyanúgy szóljanak jól, ahogy esetleg a koncertanyagunkat is szeretnénk, hogy jól szóljon.
2: A soproni és somorjai fiatalokból alakult Kapca zenekar prímását, Fajkusz Levendét hallották Táncházban című műsorunkban annak apropóján, hogy megjelent a zenekar első magyarországi Orcádra című lemeze. Erről még 3 felvétel vár lejátszásra, a Révjáró, a Szép igényes és a Szívedért.

viszlek a vizen, által viszlek a vizen, mert nincs nagy zaj a vízen. Által viszlek a vizen, által viszlek a vizen,

Táncházban című műsorunkban a Kapca Banda Orcádra című albumát mutattam be önöknek. Azokét a fiatalokét, kiknek lehetősége volt megismerkedni Tennessee államban a hagyományos amerikai népzenével. Ellen Lomax az egyik legnagyobb amerikai népzenegyűjtő archívumából következzen most két felvétel. Az elsőt Sid Hemphill, a másodikat a Nashville Washboard Band előadásában hallhatjuk. A washboard annyit tesz mosódeszka, melynek fém és farészével igen különleges ritmus kíséretet tudnak előállítani a muzsikusok.

Fajkusz Levente, a kapcabanda prímása említette amerikai tanulmányok idején. Ferenci György és az első pesti rackák, valamint Salamon Beáta segítette mentorként munkájukat, tanulásukat. Így nem véletlen, hogy Táncházban című műsorunkat Ferenci György és az első pesti rackák, valamint a Salamon Beáta vezette Méta együttes felvétele zárja. Egy szatmári összeállítás és kalotaszegi cigánycsárdások, ahol a zenekart nem egy prímás, hanem a remek cimbalmos Balogh Kálmán vezeti. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a mediaclick.hu/Dankó oldalon újra meghallgathatják.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ha a régmúlt zenéit szeretné valaki rekonstruálni, gyakran nyúl népzenei gesztusokhoz, játéktechnikákhoz. Az írásbeliség nélkül tovább örökített technikák valóban őriznek olyan történeti rétegeket, amelyek gyakorlati ismerete segít a hiteles újraalkotásban. A magyar zenészek kiváltságos helyzetben vannak, hiszen jól dokumentált, gazdag és színes népzenei hagyományunk van. A budapesti Mare Sonoro zenekar Dél-Itália izgalmas zenéjét játssza.
2: A népzenei nyomozóiroda 541. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A budapesti Mare Sonoro zenekar küldetése Dél-Itália ezerarcú zenei világának felidézése. Az első haddalos kislemezük a napsütötte szalentói tengerpartoktól, a nyüzsgő nápolyi utcákon át, a sötét, városi lebújok világáig kalózolja a hallgatót.

A Brigantese More, ha meghal a Briganti, a dél-itáliai ellenállás és népi emlékezet egyik leghíresebb zenei szimbóluma. A dal az 1860-as évekre, Olaszország egyesítésének viharos időszakára nyúlik vissza, amikor a déli vidékek földművesei és szabadságharcosai, akiket az északi hatalom egységesen brigantiknak, azaz úton állóknak bélyegzett, fegyvert ragadtak földjeikért, függetlenségükért és életformájukért. Bár a történelemkönyvek sokáig törvényen kívüli rablókként kezelték őket, a dél-olasz népfolklórban a brigantik a szabadság, a szegények védelme és a megalkuvás nélküli lázadás hőseivé váltak. A dal ezt az áldozathozatalt és a földhöz való ragaszkodást énekli meg. Azt a büszke tudatot, hogy bár a harcos eleshet, a szabadságvágy és az identitás örökre túléli őt.

0: A Máre Sonoro zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

haj, haj, hajtom a házas élet, kutya baj, mindig jó az, mindig az.

tartalomány, rám vár a babám, nem veti a szemét másról. Réti virág, húza pozorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát, csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másról. Zöldül a határ,

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kiballagok a vasúthoz, találkozni vélet. Lisszekéglő ne felejtsd, mi gyöngy virág.

az a vonat nem jön vissza. Soha többé. Jól tudom, hogy elvárhatod, öröggel.

való béli szőke jár, esze mondta, megígérte a csókját, nekem adja, de az anyja nemet mondott, a bodriuk nekem rontott, elbukott a csár. A bodri legény volt, ebugatta. S a kutyám ajány nem én volt, az eszem adta. Az én kutyám igent mondott, s azóta a bodri boldog, ebugatta. De már nem ugatta. Az én kutyám igen mondta, s azóta a bodri boldog, ebugatta, sej, de már nem ugat most.

a te kis kapud már, nékem ki nem nyílik. De nem átkozlak azért, amit vélem.

de a templomba nem tudok betérni. Amióta a

0: szeret.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jár.

csonyi kék nyelőt, finom, drága, jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kislány megfelehült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket tetézte. Három ilyen három nap, nékem meg a páromnak megélte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket tetézte. Három ilyen három nap, nékem meg a páromnak megélte. Megittunk mi minden bort, ami padacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól meg

0: az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltunk utána.
1: A legszebb

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energetikai fejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, illetve geometrikus energiaberuházásokat indítanak. Mától olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja fölül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozó tüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol elontották a lángokat, senki sem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Tegnap is rekordokat döntött itthon a hőség. A budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hűlt a levegő. Ez új fővárosi és egyben országos hajnali meleg rekord is. A napi csúcsot Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt. Jelenleg 15 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-26 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új nap kezdetén. 2026. augusztus 6-a van, csütörtök 8 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim ma Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Nézzük, hogy mit ajánlhatok Önöknek. Nem az egész 4 órában, csak kezdjük az első zenei óra kínálatát. A Monte Cristo grófjából hallhatnak majd részletet, a dal címe Róma, Kocsis Dénes és Sándor Péter előadásában hallgatjuk meg. Öreg Prímás, Tégy Hangfogót, Hegedűdnek minden így húrjára, Kállai Bori előadásában hallgatjuk meg ezt a gyönyörű nótát. Az örökzöldek között pedig Napóleon Bulvár felvétel is felcsendül, a Legyetek jók, ha tudtok. Lesz majd nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés, névnapos köszöntés és egy összeállítás. Augusztus 6-a híres születésnaposairól is. Elsőként Horváth Alexandra énekel, Ablakomba, ablakomba szól az andalgó Jónás Gézai zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: 4 perccel múlt 4:07, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: A török 1566-ban ezen a napon kezdte meg az Rínyi Miklós által védett szigetvár ostromát, Első Ferenc osztrák császár pedig 1806. augusztus 6-án mondott le végleg a német-római császári címről, és ezzel formálisan is megszűnt a német-római birodalom. Az amerikai New York államban, Auburn városkában 1890-ben hajtották végre az első kivégzést az újfajta elektromos székkel, míg a Dr. Jekyll és Mr. Hyde vetítésével 1932-ben ezen a napon vette kezdetét az első velencei nemzetközi filmfesztivál, a világ legrégebbi, mondjuk így, film mustrája. Egy amerikai bombázógép 45-ben ezen a napon dobta le a japán Hiroshima városára az első atombombát. Összesen 200 000 ember vesztette életét. Egészen hihetetlenül szörnyű. Budapestre az aranyvonat 46-ban érkezett ezen a napon. A Nemzeti Bank nyugatra hurcolt aranykészletét hozta vissza. Ez biztosította az augusztus 1-én bevezetett új pénz, a forint fedezetét. A második emberszállító űrhajót, a Vostok 2-t fedélzetén Germán Titovval 1961-ben ezen a napon lőtték fel, míg a Maliev első és egyik legkomolyabb tragédiája Budapesten történt, egy városnéző repülés közben lezuhant a gép, 30-an hunytak el ebben a szerencsétlenségben. Jamaica kikiáltotta függetlenségét 1962. augusztus 6-án, a világ első websájtja pedig a CERN, a nukleáris kutatóközpont laborjának gépén ezen a napon indult el, ez a web világra jövetele napja. A marsjáró, a Curiosity, a Marson 2012-ben ezen a napon szállt le, míg 2015-ben Egyiptomban átadták a kibővített Suezi csatornát, mely már lehetővé tette a folyamatos forgalmat mindkét irányba. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban a folytatásban a Csárdás királynőből szól részlet, álom, álom, édes álom, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor énekel, Berki Péter és zenekar a kísér.

vezető, fényes, tündöklő vagy híres a jelentése, a Bettina pedig olasz eredetű név, az Erzsébet, a Berta vagy a Babett nevek becézőjéből önállósult, a jelentése pedig a kapcsolódó alapnevektől függően lehet fényes, tündöklő, híres, illetve Isten az én esküm, vagy Isten a teljesség. Boldog névnapot kívánok minden ünnepertnek. A Napóleon Bulvár felvételével szeretném köszönteni önöket, ez a Legyetek jók, ha tudtok.

0: Egy perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1766-ban ezen a napon született William Hyde Wollaston, angol orvos, kémikus, fizikus. Ő volt az ultraibolya sugarak, valamint a palládium és a ródium nevű kémiai elemek felfedezője. Alfred Tennyson, angol költő, a viktoriánus kor koszorús költője, 1809-ben született ezen a napon, míg Marsalkó János szobrász, akinek talán mindenki ismeri a Lánchíd 4 oroszlán szobor alkotását, 1818. augusztus 6-án született. Egy kalandos életű felfedező hölgy, aki Afrika kutató volt, és az angol Sir Samuel White Baker felesége, akivel együtt fedezték fel az Albertát, név szerint Sas Flóra, 1841-ben született ezen a napon, míg a modern magyar tudománytörténet egyik megteremtője, Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, 1843-ban született augusztus 6-án, a penicillin felfedezője, Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas kót orvos, 1881-ben, míg a Heller forgó berendezés társ feltalálója, Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, 1907-ben született ezen a napon, és milyen érdekes, pont a napokban olvastam egy értekezést, egy tudományos értekezést arról, hogy ezt a Heller-forgóféle berendezést lehetne az ilyen hőkupolák esetében bevetni majd. Persze ez még csak egy tudományos feltételezés, de ez egy különleges légkondenzációs hűtőberendezés, és az ötlet szerint ilyen nagy tornyokkal lehetne akár mondjuk az Alföldön csökkenteni a hőkupola negatív következményeit kánikula időben. Hogy ebből létrejön-e valami, az egyelőre természetesen még kérdés. Szintén augusztus 6-án született Szemere Vera színművésznő, 1923-ban a pop art atya, Andy Warhol amerikai képzőművész pedig 1928-ban, Fekete Péter, Jászai Mari díjas rendezőnk pedig 1963-ban, és még valaki, Serván Attila, fiatal musical színésző, 76-os születésű, neki is és önöknek is kedves születésnaposok. Sok boldogságot kívánok. Isten éltesse önöket. Serván Attila előadásában hallhatják most Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét. A kicsit szomorkás a hangulatom című dalt. Ezzel köszöntöm önöket.

mert az öreg kecske is még megnyalja a sót. Ha meglát egy fehér népet, a csíny harasót. Öreg ember, nem vén ember, régi hagyomány. Hát így szólok, ha velem szemben jön egy csíny.

Évek lassan mindenki felett, de azért még működik egy furcsa szerkezet, amit ugye színnek hívnak, és az feldobog, dobogtak.

Na persze már kell egy kicsi Covington ide, virómát is iszogatok én reggelire. Cellerleves az ebédem, s hozzá kaviár, mert

Mancikát már évek óta kerülgetem én. Elől húsos, hátul dögyös, szőke tinené. Úgy döntöttem, megtaláltam az igazi nőt, s elindultam lánykérőbe tegnap délelőtt. Úgy rohantam, alig kaptam közben levegőt, s megálltam a sarki bútoráruház előtt. Csak bámulok a kirakat kellős közepén, egy gyönyörű hintaszéket fedeztem.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan 7 óra, következnek a hírek. Addig Tasziló dalának zenekari feldolgozását játszom Olá János és együttes előadásában. A következő zenei óra csárdással indul majd. Kikötöm a kis pejlovon, Bányai Márton énekel, Johann János és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna vízszintje lassan emelkedik a városnál, tegnap késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt 100 halombattán a Dunamenti erőmű szivattyúja. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. A Fidesz szerint követhetetlen az energiaválsággal kapcsolatos kormányzati álláspont. Az ellenzéki párt frakció vezetője közösségi oldalán arról beszélt, a Tisza kormány elégtelenül készült föl a krízisre. Bóka János úgy fogalmazott, ez azért történhetett meg, mert a valódi kormányzásnál fontosabb volt a facebookozás, az önkény kiépítése és a politikai tisztogatás. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Több helyen is tarló, illetve bozó tüzek pusztítottak tegnap itthon. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki sem sérült meg. Becsődölt a Robinson Tours, a főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Mediaclicken is megtekinthetők lesznek. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát is megismerhetik. A szőlőfajták közül ezúttal a kék frankos kerül a középpontba. Végül a várható időjárásról. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhat ki eső. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

könnyeim, az a cári kötőjék. Lehajtom a fejem a barna babám néve, hullatom a könnyeim, az a cári kötőjék. Ezt a csárdás kis kalapot édes anyám fel.

0: lányuk a jó választ, elejj mástól. De sír az édesanyám, a szerető anyja gyászol. Ellenséges lányuk a jó választ, elejj mástól.
1: Jó reggelt és derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. augusztus 6-a van, csütörtök, 6 percen múlt 7 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy velem tartanak a mai reggelen is. A folytatásban is jó muzsika szól majd, hármat rikkant a Rigó, énekli Fonyó Barbara, minek nékem a szombat estét várni, ezt a csárdást Gáspáron énekli majd. Játszom részletet a Csárdás királynőből, Bóni dalát Erdős Attila jóvoltából hallgathatjuk meg, az örökzöldek között pedig felcsendül a Ne hagyd el soha című Vámosi János sláger is. Lesz kirándulás, mint mindig ilyenkor, 7:30 után nem sokkal egy újabb kis településre. Az óra végén Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezésével számolhatunk. Népzenei nyomozóirodánk összeállítását hallhatják. Elsőként egy 65-ös Mikes Éva felvétel. Fényes Szabolcs és Bacsó Péter a két szerző. A dal címe Te szeres legalább. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, nyereket!

Bár a nyárnak vannak nehezen elviselhető jellegzetességei, de azért ajándékai is. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és próbálok most inkább erre koncentrálni. Ilyenkor talán több idő jut egymásra is. Persze lehet, hogy a gyerekek, az unokák kérdései, történetei néha lefárasztják az embert, de közben észrevétlenül is fiatalon tartanak. Úgyhogy akár egy jó társasjátékozás, beszélgetés, a régi családi történetek felelevenítése. Na, ezekből születnek azok az emlékek, amelyeket sokáig őriznek majd ők is. Úgyhogy legyen ma is valami, ezt kívánom mindannyiunknak, amit együtt élhetünk át. Jó muzsika a Dankó Rádióban a folytatásban. Már is a Meseautót játszom Miklós Erika előadásában. Ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér.

76. május 29-én mutatta be a József Attila Színház Csiki Gergely vígjátékának zenés változatát. A zenét Fényes Szabolcs szerezte, a dalszövegíró Szenes Iván volt, és ezen az egészen különleges előadáson olyan nagy ágyuk játszották a főszerepet, mint Vojtági és Bodrogi Gyula. A korabeli kritikából hadd idézek egy mondatot, mert el volt ragadtatva a műítész, hogy milyen hihetetlen szórakoztató az előadás. Rengeteget nevetünk, rengeteget mulatunk, ez igaz, de kár, hogy hiányoznak a megnyugvási pontok. Hát azért egy zenés vígjáték esetében, hogyha az első pillanattól a vége vastapsig folyamatosan nevet az ember, szerintem ezért szokott jegyet váltani az előadásra. Nos, két fiatal tűnik föl az előadásban, szintén idézem a kritikából, Szerencsi Éva és Maros Gábor bájosan egy kissé krúdi hangulatok felé közelíti az ifjú szerelmeseket. Hát tessenek meghallgatni most, hogy mennyire krúdi hangulatok felé közelít Szerencsi Éva és Maros Gábor. Méri, szépséges Méri, szóljon a lészet tehát a Kaviár című zenés játékból a Stúdió 11 közreműködésével.

0: csöpp lesz, azután meg kisangyalom, szóba véd is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Dankó Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: 6 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Nyírábrány, mely a nyíradonyi járásban található nagyközség, közvetlenül a magyar-román államhatár mellett Debrecentől mintegy 30 kilométerre, természetföldrajzilag a Dél-nyírség kis tájhoz tartozik, egyszer s mind része a történelmi és tájföldrajzi alapon kialakult Ligetalja tájnak és település együttesnek, a vadregényes vidékre, a nagyméretű szegélybuckák jellemzőek. A mai nyírábrányt alkotó település részek eredete pedig visszanyúlik az Árpád-korba, egészen a tatárjárás előtti időkbe. Első írásos említése 1279-ből való. A faluba 1355-ben beolvadt a szomszédos Kisbátor. Egyháza védőszentje után 1374-ben neve Szent Ábrány, Szent György Ábrány. Más forrás szerint a község neve a bibliai Ábrahám személynévből származik. 14. századi templomának alapjait 1924-ben tárták fel. A török hódoltság idején a település elpusztult, és csak a 18. század végén települt újjá. Az új benépesülés előtt Ábrahám puszta és Ábrány puszta néven két lakatlan faluhely ismert. Ördög György birtokos, a felvidékről szlovák, Erdélyből pedig román jobbágyokat is hozatott a település benépesítése céljából. A jobbágy felszabadítást megelőzően a kortársak előtt jeles gazdálkodásáról ismert Ábrányi Lajos volt a falu földesura. A község 1901-ben egyesült a szomszédos Buda Ábránnyal, és ekkor vette fel a Nyírábrány nevet. Egyébként határátkelő állomás, kétszer négy sávos úton kelhetnek át az utasok itt Magyarország és Románia határán. Története után pedig nézzük, hogy milyen látnivalókat érdemes megtekinteni. Elsőként talán az ördög ábrányi szapári kastélyt és kertjét kell említenünk. A klasszicista egyemeletes épület hosszan elnyúlik a tágas kert közepén. A tájház egy nagyon gyönyörű kis kunyhó, Hajdú-Bihar megye nyírségi nagyfalujának utolsó földháza. Az alföldi paraszti földépítészet ma már alig látható, szinte érintetlen darabja maradt meg Nyírábrányban, ahol nem is olyan régen még több hasonló ház állt és tűnt el, szinte nyomtalanul. A természet is kényezteti az arra látogatót Nyírábrányon, itt van például a Kessler-tag, egy viszonylag kis területű, de annál értékesebb láprét, a Bereki erdő és legelő, a káposztás lapos, amely egy igen értékes, nyírségi kiszáradó láprét, illetve a Hanelek, amely Nyírábrány és Fülöp települések közigazgatási határaiban terül el, lenyúlva egészen az államhatárig, még napjainkban is igen szép és változatos példáit figyelhetjük itt meg a nyírség hajdoni lápvilágának. No és a végére hagytam a nyírábrányi mogyorós erdő és a teleki legelőt, melyet egy közel 40 hektáros erdő és 110 hektárnyi nyílt, nagyrészt gyepes terület alkot. Legnagyobb botanikai értékeként talán a zergeboglár állományát említhetjük, illetve a környékén az egyébként hegyvidékekre jellemző fehér zászpa is nagy számban megtalálható. Nyírábrány is egy kedves település, gyönyörű természeti környezettel, érdekes látnivalókkal, javaslom, hogy keressék fel. Önöknek pedig, kedves nyírábrányiak, köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. Bóni dalát Kálmán Imre csárdás királynőjéből most Erdős Attila előadásában önöknek játszom.
2: Nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad?

Nélküled még a mennyország is fát. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád. Nélküled még a mennyország is fát. Ha ülök is a mennybe, te cicám, csak üzenj, érted ki, ugrom, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ezzel minden rendbe jő, majd vigyázan ő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne szavarodj, mind a mellett ez se ment, jaj, de bús rege, egész asszony regiment, jár szívembe bent. S erről már nem szokom, nőt fülébe csak súgom. A csöpp is szád, nélküled mind a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, én soha. Jaj, cica,

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balog Marian és Bolya Mátyás, addig Csepregi Gyula fújja az I Wanna Wake Up With You című dalt. A 8 órai híreket követően pedig várom önöket majd Koltai Robert felvételével. Ez lesz Dés László és Verebes István szerzeménye a Patika című tévésorozatból a Gatyadal. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ha a régmúlt zenéit szeretnénk rekonstruálni, érdemes népzenei gesztusokhoz és technikákhoz nyúlni. Az írásbeliség nélkül tovább örökített gyakorlat ugyanis olyan történeti rétegeket őriz, amelyek segítik a hiteles újraalkotást. A magyar zenészeknek ehhez egyedülállóan gazdag és jól dokumentált zenei hagyomány áll a rendelkezésére. Vendégünk a budapesti Mare Sonoro zenekar.
2: A népzenei nyomozóiroda 542. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Nápoly és a Vezúv közötti viszony egészen egyedülálló. A helyiek számára a hegy nem csupán egy veszélyes geológiai képződmény, hanem egy élő, szeszélyes szomszéd, akit egyszer övez mély tisztelet, rettegés és bensőséges, szeretetteljes kötődés. Ez az ambivalens kapcsolat a nápolyi identitás alapköve. A fenyegető árnyékban való mindennapi élet megtanította az embereket arra, hogy a jelen pillanatát maximális intenzitással, felfokozott életörömmel és szenvedéllyel éljék meg.

A történelem során a hegy pusztító kitörései feletti felemás kiszolgáltatottság egybeforrt a vallásos áhítattal is. A nápolyiak a város védőszentjéhez, nápolyi Szent Januáriushoz imádkoztak engesztelésért, miközben a hegyet gyakran apai vagy isteni figuraként tisztelték. Ez a folytonos feszültség, a pusztulástól való félelem és az élet pezsgő imádata határozza meg a nápolyi kultúrát, folklort és zenét, amelyben a Vezúv egyszerre jelenik meg a végzet, az otthon és a kioldhatatlan életvágy szimbólumaként.

0: Mares Honoró zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna víz szintje lassan emelkedik a városnál. Tegnap késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt 100 halombattán a Duna menti erőmű szivattyúja. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményez jövő hét hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sulyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, jelentette ki a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea az amerikai nagykövetségen vett részt egy megbeszélésen. A politikus a találkozón bemutatta a frakció parlamenti munkáját és működését, valamint az elmúlt időszak parlamenti tapasztalatait. Úgy fogalmazott, a pártja a nyitott, értékalapú, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő nemzetközi kapcsolatokban hisz. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság dél-keleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül a szél. Délután 36-42 fok valószínű.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Csütörtök van, 2026. augusztus 6-a, 8 perccel múlt, 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, vendégem is lesz ma a stúdióban, Sipos gazda várható, 8:30 után nem sokkal a közmédia növényorvosa, hamarosan egészségpercek és kiváló muzsika. Rózsafa bólogat a kert közepén, énekli idősebb Derzsi György. Államalom állavitorlája, ezt a csárdást Újvári Marika előadásában hallgathatjuk meg. Józsi dalát Lehár Cigányszerelem című operettjéből Dolhai Attila énekli, és lesz reggeli világzene, a Cimbali Band felvétele, nem sokára elsőként pedig Csárdás, Tolnai András énekel, a nóta pedig a Hegedűm, a száztagú Budapest cigányzenekar szólistái kísérnek. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 4:09, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Sokan úgy tekintünk a konzervekre, mint az utolsó mencsvár, amikor már semmi nincs otthon, vagy lusta az ember, akkor majd valamilyen konzervételt, vagy akár egy kiránduláson elfogyaszt. Legkevésbé gondoljuk azt, hogy ezek az élelmiszerek egészségesek lennének, de képzeljék el, hogy dietetikusok szerint bizonyos konzervek kifejezetten egészségesek, és még akár egészségesebbek is, mint amúgy a nyersen elkészített alapanyagok. Ilyen például a paradicsom, a különböző olajos halak, abból is inkább a makrella és a szardínia konzerv, a csicseri borsó, a lencse és egyes gyümölcsök konzervként több tápanyagot tartalmaznak, mint amúgy. Egészen döbbenetes, vagy legalábbis a tartósítás során sikerül több tápanyagot megőrizni. Vegyük, ha nem is az összeset, de például az olajos halakat. A makréla, a szardínia a legegészségesebb konzervhalak közé tartozik, mert magas az omega-3 zsírsav tartalma, ez ugye nélkülözhetetlen az agyaszív, a sejtek működéséhez, ráadásul kálciumban is gazdag, mivel ezek az apró halcsontok is ugye ehetőek benne. A szakértők szerint különösen hasznos azok számára, akik amúgy például kevés tejterméket fogyasztanak. A konzervgyümölcsök, ez elég meglepő, hogy az egészséges konzervélelmiszerek csoportjába tartoznak, de például a barack, az ananász remek alternatívát kínálnak, hogyha éppen kifogytunk a friss gyümölcsökből. A benne lévő A és E vitamin jól megőrződik, ezek támogatják a bőr, a szem, a csontok egészségét. Fontos azonban, hogy mindig saját levében eltett gyümölcsöt válasszunk, ne pedig ilyen cukros szirupban úszott, mert természetesen azok nem az egészség bajnokai.

Hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban a Dankó Rádióban, derűs napot, jó reggelt kívánok! Nékem olyan asszony kell, kertes ház benne egy nyíló rózsa, és az államalom áll a vitorlája, Béres Ferenc Vigibolya és Újvári Marika felvételei szólnak nem sokára, most pedig Dalis Dóra és a Cimbali Band világzenei felvétele következik, Oppadirida a dal címe, este 9-től pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban.

0: derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Sifos gazdát, a közmédia növényorvosát a stúdióban. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak! Sokan kérdezik, hogy a dézsás növények hogy élhetik túl ezt a forróságot, ezt a nagy nyári meleget. A nyári teraszok igazi díszei, erkélyek, csodálatos növényei, a leánderek, a citromfélék, az olajfák, hibiszkuszok és a muskátlik. A dézsás növények azonban a kánikulában különösen kiszolgáltatottak. Miközben a kertbe ültetett növények gyökerei mélyebbre hatolhatnak a nedvességért, a cserében élők sajnos csak abból gazdálkodhatnak, amit mi biztosítunk számukra. Egy kisebb vagy sötét edény a tűző napon nagyon gyorsan felforrósodhat, ilyenkor nem csak a föld szárad ki, hanem a gyökerek is hőstressz szenvedhetnek. A növény tehát egyszerre küzdhet a forró levegővel, az erős napsugárzással és a felmelegedett gyökérszerkezettel. Mit tehetünk azért, hogy a dézsás növényeink ne csak túléljék, hanem egészségesen át is vészeljék ezeket a hőhullámokat?
0: Akkor innen folytatjuk, nem sokára. Elsőként most egy archív felvételről Kalmár Pált hallhatjuk. A kuplé címe: az egyiknek sikerül, a másiknak nem.

elfáradsz. De budai kocsma sörrel van tele, benne a kocsváros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

maradsz magadban, várhatsz, babám, elvárhatsz, még csak bele nem fáradsz. De írt az anyósom, hogy unja magát, hozzánk akar jönni, ki az angyalát.

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Többen érdeklődtek, köztük Marika is Egerből, amit nagyon szépen köszönök, hogy a dézsás növényeink hogy tudják túlélni augusztus elején is ezt a forróságot, ezt a nagy meleget. Tudnunk kell, hogy a cserében rendelkezésre álló föld mennyisége korlátozott, ezért kevés vizet képes tárolni. Minél kisebb az edény, annál gyorsabban felmelegedik.

0: és kiszárad. A növény közben a levelein keresztül intenzíven párologtat, így akár néhány óra alatt jelentős vízhiány alakul ki. Különösen gyorsan kiszáradnak általában a kisméretű cserepek, a függőkosarak, a keskeny balkonládák, a porózus agyagedények, valamint élettanilag sajnos a szeles vagy déli nyugati fekvésű teraszokon álló növények. A nagyon blom felületű fejlődő növények közül a leanderek, hibiszkuszok is nagyon sok vizet párologtatnak. Öntözés szempontjából legjobb időpont akkor a reggel. Ilyenkor még nem forró az edény, és a növény is fel tud készülni a nappali terhelésre. Nagy hőségben azonban a kisebb cserepeket délután vagy este ismét ellenőriznünk kell. Tapítsunk meg a föld felső néhány centiméterét, emeljük meg az edényt és figyeljük a növényt. A könnyű cserép általában a kiszáradt növényre utal. Az öntöző vizet lassan vagy több részletben adjuk. Első adag után várjunk néhány percet, majd ismét öntözzük meg a növényt. Így a kiszáradt földlabda fokozatosan átnedvesedik, és a víz nem folyik ki azonnal az edény fala mellett, vagy le a tetejéről. Ha az öntözővíz azonnal átszalad a cserépben, akkor ez azt mutatja, hogy a föld belseje száraz marad, ekkor a közeg valószínűleg már nehezen veszi fel a vizet. Ilyenkor azt szeretném javasolni, és én is azt szoktam tenni, hogy állítsuk az edényt rövid időre egy vízzel teli nagyobb edénybe, hogy a földlabda alulról fokozatosan átnedvesedhessen. Utána azonban emeljük és hagyjuk, hogy a fölösleges víz eltávozzon, mert a növénynek a gyökerének nem csak vízre, hanem oxigénre is van szüksége. A túlöntözés is sajnos veszélyes, mert a sokszor a sárkuló, lankadó, hulló levelek látán sokan automatikusan még több vizet adnak, pedig hasonló tünetet okozhat a túlöntözés is. Ezért érdemes odafigyelnünk, hogy az edény alján legyen elvezető nyílás, fölösleges víz el tudjon távozni, és a kaspóba ne maradjon tartósan pangó víz, mert az kórokozóknak is meleg ágya tud lenni. Árnyékoljuk a növényt és a cserepet ebben a forróságban. Sok mediterrán növény kedveli a napfényt, ezért nem feltétlenül kell teljes árnyékba tenni. A gyökér zónát viszont érdemes megóvni a felmelegedéstől. Sokszor alkalmazunk sötét cserépedényt, és tudnunk kell, hogy a sötét cserép valóságos hőtárolóként viselkedhet, ezért ha van lehetőségünk, inkább világos színű külső kaspót használjunk, a cserepet nátszövettel vagy más levegős anyaggal vegyük körül, az edény nem közvetlenül a felforrósodott betonra helyezzük, és a kisebb cserepeket a nagyobb növények mellé csoportosítsuk, ezzel így próbáljuk megvédeni a perzselő délutáni napsütéstől. A csoportban rendezett növényeknek az a nagy előnye, hogy a közvetlen környezetében valamennyivel párásabb, kedvezőbb a mikroklíma, és ennek következtében a kisebb növények is szépen tudnak ott elbújni közöttük. Sokan kérdezik, hogy szabad-e tápoldatozni ebben a kánikulában. Tudnunk kell, hogy a dézsás növényeknek a tápanyagkészlete korlátozott, ezért szükségünk lehet rendszeres tápanyag utánpótlásba. A hőstresszben azonban a növények anyagcseréje és gyökér tevékenysége lelassul. A teljesen kiszáradt földre soha ne adjunk tömény tápoldatot, először tiszta vízzel nedvesítsük át a közeget, és csak később tápoldatozzuk. A túl magas sókoncentráció károsíthatja a gyökereket és tovább súlyosbíthatja a vízhiányt. A másik ilyen, amit ki szeretnék gyorsan emelni, ez pedig a muskátli és a hibiszkusz gondozására. A muskátli viszonylag jól tűri a meleget, de a keskeny balkonládába gyorsan elfogyhat a vízkészlete. Elnyit virágokat távolítsuk el, de a hőségben ne vágjuk erősen vissza a növényt. A hibiszkusz nagy levelei sok vizet párologtatnak, kiszáradáskor gyorsan lekókadnak, de a tartós pangóvizet ő se viseli jól. Figyeljünk oda, segítsük a növényeinknek a világát. Mindenféleképpen látható, hogy a dézsás növényei nyáron teljesen ránk vannak utalva, nem tudják mélyebbre engedni a gyökereiket, és nem tudnak elmenekülni a felforrósodott teraszról, így, amit segítségünkre nagyon számítanak.
1: Egy kicsit most elvonulunk mind a ketten pihenni, de majd 3 hét múlva egész biztosan találkozunk ismét. Majd Sipos gazdának nagyon szépen köszönöm, neked is nagyon jó pihenést kívánok. A Dankó Rádió van a folytatásban, Józsi dalát játszom, Lehár Cigán szerelem című operettjéből. Dolhai Attila énekel.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan 9 óra következnek a hírek, addig Orosz Zoltán harmonika játékát élvezhetjük. A következő zenei óra első felvétele Dancs Anna Mari és Laki Péter előadásában a Nem vagyok szép kezdetű Csárdás idősebb Sárközi Lajos zenekar a kíséretével.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
1: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen! Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzeme, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és importáram is biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Tabara ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. A külügyminiszter emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenleg rendkívül alacsony vízállásáért. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Elesett 2 izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban egy pokolgépes robbanásban. A katonaság jelenleg azt vizsgálja, hogy a Hezbollah a tűzszünet életbe lépése előtt vagy után telepítette és hozta működésbe a szerkezetet. Izrael válaszul, éjszakai légi támadásokat indított a szervezet dél-libanoni fegyverraktárai és létesítményei ellen. Japán gyakorlati lépésekkel kíván hozzájárulni az atomfegyvermentes világ megteremtéséhez, jelentette ki a japán kormányfő a hiroshimai atomtámadás 81. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Takaichi Sena emlékeztetett, hazája az egyetlen olyan ország, amely megtapasztalta a nukleáris pusztítás borzalmait, ezért kormánya jelenleg is a 3 atomfegyver ellenes alapelv szerint jár el. Japán nem birtokol, a területén nem tárol és nem gyárt atomfegyvereket. 65 millió forint adót csalt el egy hazai autókereskedő. A NAV tájékoztatása szerint az érintett a külföldről behozott autókat az interneten eladta, de áfa bevallást nem nyújtott be. A vételárak egy része az értékesítő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be, az eladásokról pedig készpénzes számlákat állított ki. Az adóhivatal ismét hangsúlyozta, hogy egyebek mellett a Revolutra, valamint a külföldön vezetett számlákra is rálátnak. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később egyre több felé megélénkül zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Szenderis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 6-a van, csütörtök, lassan 7 perccel múlt, 9 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy a folytatásban is a Dankó Rádióval tartanak, vagy pontosabban megengedik, hogy mi bekapcsolódjunk a délelőtti rutinjukba. Olyan muzsikák szólnak majd, mint a Messze van a kicsi falum, Dömsöti Farkas Bálint előadásában, vagy a Rigó Fücsre ébredtem. Farkas Rozika énekli majd ezt az andalgót. Az örökzöldek között, mert hogy többségében ilyen zenék szólnak majd ebben az órában, Hofi Géza Ne sír kislány című felvételét is hallhatják. Az Illéstől az Újra itt van a nagy csapat is felcsendül majd. És természetesen Dankó klubos örökzöld felvételek is cigányzenekari kísérettel az óra második felében következnek. Elsőként részlet Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből Mújkó nótája, Clementis Tamás, az előadó, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot!

hihetetlen arra gondolni, hogy Hofi Géza szinte minden, de minden műfajban egészen kimagasló tudott lenni, vagy ha akart volna, tudott volna lenni. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ugye erre mondják, hogy ha angolul beszél, akkor világhírű komikus lehetett volna. Már akkor stand-upos, ahogy manapság mondják a maga műfajában. És éppen úgy befuthatott volna akár világkarriert, mint énekes, sanzon énekes. A következő dal példa lesz erre. Nem csak a hihetetlen muzikalitását, az egészen jó hangképzését, a gyönyörű és bárkivel összetéveszthetetlen hangját érdemes kiemelni, hanem azt a drámai erőt, ami mögötte ott van. Jó, nem egy hamleti drámaiság, de azért nem akármilyen. A Ne sírj kislány című dalt játszom most a folytatásban. A zseniális Hofi Géza előadásában a Dankó Rádióban.

0: Jaj, micsoda nő, vaj, kicsoda ő?
1: Székesfehérvár, Mány, Tata Angol kert. Az itt készült Dankó klubos koncertfelvételekből hallhatnak hármat a folytatásban a Dankó rádióban. Derűs napot kívánok! Bőg a tehén, Kalinenik és Dócs Péter. Különös éjszaka Nádas György előadásában. Most pedig egy apostol sláger, a legtöbb ember ott hibázza el. Kovács Erik zongorán, Adamesz József dobon, valamint Tordai Zoltán és zenekara kíséri. Kit? Bodrogi Gyulát.
2: A legtöbb ember ott hibázza el.

a holnapom, de büntetésen büszkén vállalom. Engem is megcsal egy déli bár, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem.

0: egy visszaútnak mindig lenni kell. Talán most nem hibázom.
1: Hogy honnan a

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára 10 órakor hírek utána indul Aranylemezek című műsorunk, a déli harangszót követően pedig jó evéthez szól a nóta. Ma is Budai Beatrix várja önöket, 2 órától Gál Zoltán következik. Szívküldi szívnek szívesen, indul kívánság műsorunk. Mai reggeli műsorunkat is, ha kedvük tartja, visszahallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibort hallották. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Derűs napot, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Győr-Moson, Sopron.
1: Világválogatott a Kisalföldön. Győri Audi Eto. A csapat a 2000-es évek közepe óta hazánk legsikeresebb sportklubja. Több mint fél évszázados történetének legújabb kori szakasza 2005-ben kezdődött. Azóta Magyarországon és a nemzetközi mezőnyben is rendkívül sikeresek a győri női kézilabdázók. Itthon a kupában és a bajnokságban is rendre aranyérmet szereznek, nagy ritkán végeznek a második helyen. A Bajnokok Ligájában pedig 2007 óta folyamatosan a legjobb négy közé jutnak. A serleget a 2010-es években összesen ötször emelhette magasba Görbic Anita csapatkapitány. A valaha volt legjobb női játékosunk. Görbe 18 szezonja alatt 1016 gólt szerzett a BL-ben. Ugyancsak ötszörös győri BL győztes, a szinte magyarrá lett brazil Eduarda Amorim. A hazai mag mellett balkáni, észak- és nyugat-európai klasszisokból álló együttest olyan edzők irányították az utóbbi másfél évtizedben, mint Konkoly Csaba, az örökemlékű norvég Karl Erik Böhn, a spanyol Ambrose Martin és Danyi Gábor. 2014 óta a klub otthona az 5500 szurkoló befogadó Audi Arena, ahol az ellenfeleknek ritkán terem babér. A felnőttek sikerein túl a klub hosszú távú építkezésének alapját az utánpótlás nevelés jelenti. Több száz gyermek játszik az Etóban, a szivacs kézilabdától a juniorokig, felkínálva az élsportolói pályafutás lehetőségét minden tehetséges győri kislány számára.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső valószínű, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és az importáram biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, számolt be a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés elsősorban a nem élelmiszer jellegű termékek értékesítésének köszönhető, miközben az üzemanyagfogyasztás kismértékben mérséklődött. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a Volga-menti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Donald Trump amerikai elnök két napja arról beszélt, hogy a szoros hamarosan megnyílhat. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis az időszámításunk előtti 8. és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború, emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez ez az építményekben. Itthon országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
2: Aranylemezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében hallhatják például Toldi Mária és Szécsi Pál, Kovács Kriszta és Gallai Péter, Máté Péter, Homonyik Sándor, Varga Miklós, Bangó Margit, az LGT és Gergely Róbert felvételeit, valamint Balázs Klárit, aki ma ünnepli a születésnapját. Nem is kezdhetnénk aktuálisabb dallal, mint a Neoton Família Nyár van című slágerével. Jó szórakozást kívánok!
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy kiemelkedő előadó jó, de kettő még jobb, ahogy mondani szoktam. Így aztán az aranylemezekben most Toldi Máriát és Szécsi Pált is hallhatják, az Egy férfi és egy nő című filmsláger magyar változatában, Tardos Péter szövegével, a Stúdió 11 zenekar kíséretével.

0: Ma ünnepli a születésnapját Balázs Klári, akit néhány hete háztartási baleset ért és azonnali orvosi ellátásra szorult. Emiatt egy fesztivál fellépésüket le kellett mondaniuk. Azóta kiderült, hogy főzés közben forró zsír ömlött a lábára, vagyis égési sérülés szenvedett, de a legutóbbi hírek szerint szerencsére már jól van. A Kiskegyednek férje Korda György azt is elárulta, hogy 80 felett már nehezen bírná a másfél órás koncertek tempóját, ezért, ahogyan fogalmazott, ilyenkor bedobom a csodafegyveremet, Klárikát. Ő egy kislány energikusságával énekel el addig pár dalt, amíg én iszom egy picit, ülök, pihenek. Amikor már jobban érzem magam, visszatérek a színpadra, mintha mi sem történt volna. Korda György és Balázs Klári 2022-ben volt Nádas György vendége a Jó Pihenés című hétvégi magazinunkban, amikor Balázs Klári mesélt a pályája kezdetéről is. Idézzünk fel belőle egy kis részletet.
1: 70-es évek elején... Hát imádtam, minden zenekart ismertem, olyanokat is, akiknek ma már egyébként a nevüket sem tudják, de a ifjúsági parkba benevezett egy barátnőm, iskolatársam, idősebb volt, mint én, hogy itt Pesten van egy ilyen tehetségkutató, és akkor oda benevezett engem, és azt én megnyertem akkor. És az volt a jutalom, hogy egy hetes építőtábori turné, és egy hétvégét fel lehetett lépni a Tomasztik együttessel.
2: Ó, hát az híres. Igen. A Máté Péter
1: zenekara volt, igen. És hát én ájultan hallgattam a Máté Pétert, de akkor is aktábla lett a világ, akkor volt valami Polbeat fesztivál, és az ezzel nyerte meg. Hát ha Péter valami félelmetesen jól énekelt és zongorázott is, ahogyan később is, de hát ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, és aztán ugye hányat írunk most, 1960
2: 70-es évek,
1: 70-es évek, mindegy, az a bizonyos Tolcsvai trió megnyerte a 68-as Kimit tudott, ahol az én első férjem zenélt, és akkor később mi megismerkedtünk, és így kerültem én nagyon közel a zenéhez, a klasszikusokhoz is, és a könnyű műfajhoz is, és itt találkoztam nagyon sok olyan zenésszel, akikről ugye akkor is tudták már, hogy kik Illés, Omega, Metro, de hát én inkább Illés, inkább a Szörényi világát szerettem. Az Omega az őrület volt, az nem vonzott annyira. Az Illésben én több lelket találtam, és nagyon szerettem a Brody szövegeit. Úgyhogy nagyon meghatározó korszaka volt ez az életemnek. És nagyon hálás vagyok, hogy így alakult, mert nagyon sok élmény, és nagyon kinyílt előttem a zenei világ is, mint mondtam az előbb, a klasszikusok is, operába is eljártunk, és hát a koncertekre is. Szóval az az igazság, hogy igen, vevő voltam mindenféle jó zenére, de én táplálkozom mind a mai napig ebből a korszakból.
0: Balázs Klárinak sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezek folytatásában pedig a 80-as évek egyik világslágere, a Lambada magyar változatát hallgatjuk meg az előadásában, Bradány Iván.

Pár perccel ezelőtt Balázs Klári már emlegette Máté Pétert és az aranylemezeket, most az ő előadásában Horváth Jenő és Gédénes György Járom az utam című örökzöldjével folytatjuk. Őt pedig Homonyik Sándor követi a Légy hű örökre című dallal, melyet Mennyhárt János és Demjén Ferenc írt.

Maradunk még a lírai rocknál, méghozzá az egyik legnagyobb magyar rockballadát hallgatjuk meg az aranylemezekben. Varga Miklós és Varga Mihály Európa című szerzeménye következik Varga Miklós előadásában.

0: Szakcsillagkatos Béla nem csak az egyik legkiemelkedőbb magyar jazz zongorista, hanem kiváló zeneszerző is volt, aki több sikeres színpadi musicalt is írt. Ezek egyikét, a Cigánykerék című darabot, melynek Csemer Géza volt a szövegírója, 1984-ben a Pécsi Nemzeti Színház mutatta be először. Ebből hallhatják most a Te javítod a világot című dalt Gergely Róbert és a Magyar Rádió Vonós Tánc zenekara előadásában az aranylemezekben.
1: Te javítod a világot, ahol a szeretet gombolja a kabátot. Ott van a te helyed, egyik kezedben a tél. Már

Még azok is, akik sosem látták a Zorba a görög című filmet, tudják, hogy az egyik ikonikus jelenetben a főszereplő Anthony Quinn táncolt a tengerparton, és közben a szirta kiszólt. Mikis Theodorakis világhírűvé vált szerzeményét a hírekig a Harmónia Vokál és a Jereb együttes adja elő. 11 óra után pár perccel pedig a Kenguru című magyar kultuszfilm egyik dalával folytatjuk a mai örök

0: Dankó Rádió. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Júniusban több mint 4%-kal bővült az ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Ugyanakkor az ipari kibocsátás az előző havihoz mérve csaknem 1,5%-kal csökkent. A szektorban a jármű, a számítógép és az elektronikai termékek gyártása, valamint a villamos berendezések készítése nőtt leginkább. Az élelmiszer, az ital és a dohánytermék előállításban visszaesés történt. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a Hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatal fák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. A munkanapát helyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedés járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi, sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Egyes egyetemvárosokban azonban élénkült a kereslet 2025-höz mérten. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Aranylemezek.
4: A 70-es évek fiataljainak kultuszfilmje a Kenguru tele volt jobbnál jobb dalokkal. Ezek közül idézzük fel Tardos Péter és Huszár Erika Nincs arra szó című szerzeményét az M7-es együttes előadásában. Délig pedig hallhatják még például Keresztes Ildikó és Balázs Fecó, Sándor Péter, Korda György, Kovács Kati, az Express együttes és Zalatnai Sarolta felvételeit is. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

0: A Víg Színház 1988. januárjában mutatta be a Padlás című félig mese, félig musicalt Presser Gábor és Stevanovics Dusán dalaival, és bár azóta többször cserélődtek benne a színészek, 38 éve telt házzal játsszák, és az egykori nézők közül sokan ma már a gyermekeiket, unokáikat viszik az előadásokra. A főszereplőt Rádióst az eredeti produkcióban Kaszás Attila alakította, aki sajnos túl korán itt hagyott minket. Nincs könnyű helyzetben, aki az általa énekelt és kifejezetten neki írt dalokat akarja újra megszólaltatni, hiszen óhatatlanul hozzá hasonlítják. A Duna Televízió Csináljuk a Fesztivált című műsorának 2022-es évadában Sándor Péter színművész adta elő a Fényév távolságot, és maradéktalanul sikerült belevinnie a saját egyéniségét, ugyanakkor méltóképpen tisztelegni Kaszás Attila emléke előtt is. Ezt a feldolgozást is hallhatják majd tematikus hétvégénken, amelynek az éppen akkor születésnapját ünneplő Sándor Péter lesz a főszereplője. Szombati és vasárnapi műsorfolyamunkban is válogatunk majd operett és musical felvételeiből, valamint rövid interjú részleteket is hallhatnak, melyekben mesél a kezdetekről, az első meghatározó színházi élményéről nézőként, az egyetemi éveiről és művészi emberi hitvallásáról. Az aranylemezekben pedig következik most a Fényév távolság Sándor Péter előadásában.
1: Lett számtalan el. Mi szebb és jobb, ami földünknél. Hát létezik ő is,

ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet,

0: Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.

0: Szomorú évfordulóra emlékezünk az aranylemezekben. Éppen ma 12 éve, mindössze 57 éves korában, hosszú betegség után hunyt el Bajor Imre színművész, az ország kicsi huszárja. Pályáját 1976-ban kezdte a Dériné színházban. 1989-től a játékszínben szórakoztatta a közönséget, és egyik legemlékezetesebb alakítását a Hippolita lakály című vígjátékban aratta. Ebben az előadásban látta Horváth Ádám rendező, aki a Szomszédok című teleregényben ráosztotta Oli úr a női fodrász szerepét, ami országos ismertséget hozott a számára. Közben kétszer nyerte el a Rádió Nívó díját, és 7 egymást követő évben a Rádió Kabaré Bombon díját. 1999-ben a Karinti gyűrűt, majd a köztársasági érdemrend kis keresztjét, később pedig tiszti keresztjét is. Egy másik jelentős színházi alakítását a Mágnás Miska című operettben alakította Oswald Marika partnereként. 2007-ben lemeze is megjelent Rock and Roll a fotelból címmel. Ezen szerepelt Blum József és Rakoncai Ervin szerzeménye, a Szuszókázni, Hajcsikázni imádok, amellyel most Bajor Imrére emlékezünk az aranylemezekben.
1: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot, el vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszolkázni, hajcsikázni.

homályos nyugalom a szobámban, enyémek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön, van úgy, hogy céllel szembe nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok, szuszókázni, hajtsd.

ezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.

Az 1973-as Made in Hungary rádiós dalversenyre nevezte be Malek Miklós és S. Nagy István a Hull az elsárgult levél című szerzeményét, ami két változatban is elhangzott. Máté Péter meg is nyerte vele a versenyt, és az Express együttes előadásában is elhangzott, amit ma felidézünk az aranylemezekben. Előtte azonban Korda György énekli, Deák Tamás és Halmágyi Sándor Nem vagyok ideges című dalát a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével, és figyeljenek jól a szövegére, mert érdemes megfogadni a tanácsot.

0: 1967 nagy slágerei után egy klasszikus örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket. Horváth Jenő és Szenes Iván Álltam a hídon című szerzeményét a Madách Színház fiatal művésze Zámbó Brigitta énekli, ifjabb Berki Béla primás és zenekara kíséretével.
1: Aranylemezek.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végén a Killing Me Softly című világsláger szaxofon feldolgozását hallhatják Csepregi Gyula előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is búcsúzom. Hamarosan Budai Beatrix vezetésével indul a Jó ebédhez szólanóta. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, amelyben ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt várom újra önöket az aranylemezekkel. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Tankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és az importáram biztosított. Szombaton szavaz az állam főjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Budosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy minél több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz drón támadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3 meghaltak, Szumiban 12, Zaporizsjában pedig 2 megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán drón támadás érte a Volga-menti Jaroszlávli régiót. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Nagy-Britannia a konfliktus kirobbanása óta már több mint 3200 orosz magánszemélyel, céggel és hajóval szemben vezetett be büntető intézkedéseket. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. A drasztikus vízszintcsökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket, hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítéssel várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az emberiség döbbenetes tudást és értéket hozott létre évezredek alatt, és pont emiatt érthetetlen, hogy egy ilyen rendkívüli lény nem képes megérteni, miben és hogyan kéne korlátoznia magát. Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket, itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 6-án csütörtökön is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Tolnai András énekel elsőként már is a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával kitüntetett művész, az Őrmester úr Fekete Subája című dalt adja elő, majd a Julcsa, ha kimegy a piacra című csárdással Sánta Zsolt érkezik képzeletbeli színpadunkra. Jó rádiózást kívánok!
3: Örmes

sa, aki megyen a piacra. Kis kosarát bal karjára felakasztja, lesz is abba sanna manna csokoládé. Sose leszek a magáé, lesz is abba sanna manna csokoládé. Ulcsa, sose

0: lesz is a pasadnam a csokoládé, csak sose leszek a magáé. Lesz is a pasadnam a csokoládé, csak sose leszek a magáé.
1: Alkonyat száll a pusztára, Bodrogi Zsigmond szerzeményét most Kolostyák Gyula előadásában halljuk, aztán Gáspár Ani, Szendi Szilvi és Kalmár Magda énekel itt a Magyar Zene Rádiójában. A hallgatót követően a Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek, a Három dinnye van egy ágon, és a Ha madárka száll az ágra című klasszikus magyar nótát halljuk.

Elkerülsz, mert szegény vagyok, se pénzem, se kincsem. Szívszorító nótát, Ányos Laci szerzeményét Karcagi Nagy Zoltán énekelte el még 2025 márciusában Körmendi Dankó Klub előadásunkon. Hankó József prímás és zenekara kísért minket ekkor. Majd dalra fakad még Újvári Marika, Kállai Bori és Hatvani Kis Gyöngyi. Felcsendül a Tatabányai, a Harkányi, majd a Gyulai Dankó Klubunkról. A Monokfalu szép helyen van, a Kukorica csalán és az Elment a Lidi néni a Vásárba című népszerű melódia. Fogadják sok szeretettel!

Az idei forró, csapadék, szegény időjárás ismét emlékeztet bennünket arra, milyen nagy kincs az éltető víz. Mindannyian sokat tehetünk a megóvásáért, bánjunk takarékosan az ivóvízzel, gyűjtsük például az esővizet, és csak annyit használjunk fel, amennyire valóban szükségünk van. Vigyázzunk közös természeti értékeinkre, hogy a következő nemzedékek számára is megőrizhessük ezt a pótolhatatlan kincset. Ereszkedik le a felhő, de jó is lenne, ha megérkezne az égi áldás, és szakadna egy kicsit az eső. Hát reméljük, hogy Egressy Béni és Petőfi Sándor szerzeményével előcsalogatjuk ezeket az esőcseppeket. Smidélius Éva énekel már is, Toki Balog Ernővel és a zenekarával. Majd a Most még hideg van című andalgót Zentai Anna adja elő, míg Denk Viktória előadásában felcsendül az Azt mondják rám, Huncut szemű menyecske című dal. Végül Kollár Katalin zárja a sort egy 2015-ös rádió felvétellel, ekkor az Édesanyám nem tudok elaludni című magyar nótát halljuk, itt a Dankó Rádióban.

Nagyjából egy évvel ezelőtt stúdiókoncertünkön Rigó Jancsi Hankó Józseffel és zenekarával elénekelte Farkas Jenő és Ságodi József szerzeményét, Ha majd egyszer úgy érzed címmel. Ezzel a remek felvétellel folytatjuk műsorunkat, majd a Féltelek elek, a Végig mentem az utcán és a Kiskút Kerekeskút című magyar népies műdalok is helyet kapnak. Rigó Jancsi után Csala Judit, Csuti Csaba és Faragó András énekel.

Ha majd egyszer úgy érzed, hogy éjszakádod felrúgja a párt, s a szívedben valami nagy vigasztalás.

csáros a csizmám, hír csáros a csizmám, a csizmám. Megértemli az anyány, hír csáros a csizmám, hír csáros a csizmám, a csizmám.

szeretném a jányát, el szeretném a jányát, a poriskát. Mind meginnám a porát, el szeretném a jányát, el szeretném a jányát.

Nem kérdem én tőled, honnan jöttél. Hamis a rózsám, jön a tavasz, jön már, és halljátok cigányok. Ezeket a népszerű klasszikus magyar nótákat most a soron következő zenei összeállításban előadja Szóka Júlia, Tarnai Kis László, Pék László és Miklós József.

0: látok, szívetekből olyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok, szívetekből olyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok.
1: Cinka Panna nótája szól a folytatásban, Lakatos Sándor és Cigány zenekara muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a legfrissebb hírek után, 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket sok szeretettel, és Nótás jó szívvel!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tamás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat teszik felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Szombaton szavaz az állam főjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az állam főjelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejérvár megyei Kislángon. A német robbanószer a fő utcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Itthon országszerte derült, az ég csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nótam itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk még egészen két óráig. Farkas Lozikát halljuk adásunk második részében elsőként. A 2025-ben Dankó Rádió Magyar Nóta díjával is kitüntetett művésznő Bangó János és a zenekarának társaságában a Sárgul már a kukoricaszár című csárdást adja elő Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán szerzeményét. Majd a színész legenda Besenyei Ferenc is dalra fakad, a Kossuth nagydíjas prímás ifjabb Sánta Ferenc és a zenekara kíséri majd. Rádiónk névadója Dankó Pista szerezte zenéjét, a szöveget Pósa Lajos vetette papírra. Címe: Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Hallgassuk meg együtt!

0: virágomat könnyebb szívvel viselem. Csókolj te is, csókra csókot aranyos szép kedvesem. Ejhaj fogságomat, ejhaj rabságomat könnyebb szívvel viselem.
1: 2023. decemberében a Magyar Zeneházában szeretett csatornánk díjátadóval egybekötött gálaműsorát Kalina Enikő és Dócs Péter nyitotta meg egy remek csárdás csokorral. Ebben helyet kapott a Most kezdődik a tánc és a Ráérünk még korán van hazamenni című dal. Kalina Enikőt és Dócs Pétert ifjabb Sárközi Lajos gála zenekara kísérte. Ez a remek összeállítás is felcsendül a folytatásban, mint ahogy a De jó kis csárdás című Szirmai László és Pálkerti Zsuzsanna szerzemény, ekkor Gáti Pált halljuk, de előtte még Utri Anna a Kalapomra páros tubarózsát tettem című andalgót nyújtja át hallgatóinknak, és elsőként Lente Lajost halljuk, valamint a Messze vagyok idegenben című Dárdai László és Ceglédi Gyula szerzeményt. Fogadják sok szeretettel!

a rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, üdesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben dal van, oda

Klikkó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.

2016 áprilisában a Thália Színház mikroszínpadán László Imre és Pápai Molnár Kálmán szerzeményét is elénekelte Bányai Márton ifjabb Berki Béla zenekarával. Hát jöjjön most ez a remek felvétel itt a Dankó Rádióban.

Szőlősi Emese, Laki Péter és Pataki István nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a folytatásban, amikor is elhangzik a sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya, a Nemzörög a haraszt és az Ég a kunyhó, ropoganát című klasszikus magyar nóta. Sejemkendő.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál Budai Beatrix, szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Énekeljük együtt már is a Vékony deszka kerítés és a Bementem a patikába című csárdást. Szeredi Krisztina után Szász Kati énekel, kísér Berki Péter, majd Lendvai Ferenc cigányzenekara.

0: szívjam lel a forró hideg, ha a legény belenéz a szemembe.
1: Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában. Ifjabb Magyari Imre és Skodai László nagy nótaslágerét most a kiváló operaénekes Berkes János előadásában halljuk, majd Lugosi Kati, Serli Lajos és Jeszenszky Danó szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ez nem lesz más, mint az Anyám, anyám, édesanyám című magyar nóta, majd a Józanságra nagy bennem az akarat és az Állabála nagy kocsmában című csárdási is felcsendül Szegedi Csaba és Talabér Erzsébet tolmácsolásában.

0: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.
1: Józanságra nagy bennem az

Kedves hallgatóink, alig, hogy köszöntöttük egymást a déli hírek után, már is elérkezett a búcsú ideje. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Bízom benne, hogy találkozunk holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel itt a Magyar Zene Rádiójában. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a csütörtök délután hátra levő részében is, hiszen jön Gál Zoltán kollégám az önök kéréseivel, kívánságaival. Szívküldi szívnek szívesen ma is három teljes órában itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán 5 órától tudod-e még az én nótám benne, az Egy Nóta Három Élet rovatunk, és persze Popovics László várja önöket. Én búcsúzom már a Dakatos Miklós prímás és a zenekarának felvételével. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több ezer embert érintő csőtörések történtek a Tolna vármegyei Paks-Dunakömlődön és a Borsodabói-Zemplén vármegyei Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. A szakemberek mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A munkálatok várhatóan több órát vesznek igénybe. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna a kánikulában. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte. A paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Szombaton szavaz az államfőjelöltről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bujdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak neveket, ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfőjelöltjüket hogyan mutatják be. Közben kitűzte a köztársasági elnökválasztás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerni Nagy Anikó a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. A szavazatok összeszámlálása pedig csaknem másfél órát vesz majd igénybe. Hozzátette, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. Egy héten belül másodszor történt robbanás egy amszterdami bölcsődénél. Az első detonáció szombaton hajnalban történt, a város központjától nem messze működő intézménynél. A második szerda hajnalban, nagyjából ugyanabban az időpontban. Senki sem sérült meg, és csak kisebb anyagi kár keletkezett. A helyszín közelében a rendőrök elfogtak két fiatalkorú gyanúsítottat. Azt, hogy miért követték el a robbantást, még nem tudni. Több helyen is bozót tüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszalökön, a Fejérvár megyei Ercsiben pedig az Ajnövényzet ég. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Kiskunfélegyháza és Kunszállás között az M5-ös autópálya közelében egy tanyaépület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Az oltás hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. Avartűz miatt nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között. Késésekre kell számítani a szegedi fővonalon. A kieső szakaszon pótlóbuszokkal szállítják az utasokat, közölte a Mávinform. A napfény Intercity-k megosztva Budapest-Kecskemét, valamint Kiskunfélegyháza-Szeged között járnak. Ami pedig a várható időjárást illeti, mérséklődik a hőség. Délutántól néhány északkeleti járásban zápor, zivatar előfordulhat. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős idő várható, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban csütörtök délután, azzal a jó hírrel, hogy már csak körülbelül 24 óráig kell elviselnünk ezt a hőséget. A javaslatom, ebből a következő hármat töltsük együtt itt a Kívánság műsorban. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila, a Bertákat és Bettinákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 6-án születtek, telefonszámunk 061-759-6071, hívjanak minket, mondják el, hogy a következő napokban mi minden szóljon a Kívánság műsorban. Antal Gyulának és feleségének Hajdúhatházra küldi a dalt húga Rózsika és családja 60. házassági évfordulójuk alkalmából. Szeretettel gratulálnak és hosszú boldog éveket kívánnak. Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Tolnai Sándor szeretné meghallgatni a következő dalt. Nádasdy Lászlót a Baranyai István zenekara kíséri. Öreg ember vagyok én már, ősz a fejem búbja.

Budapesten a 22. kerületben legjobb barátnőjének, Kovács Évikének, aki jóban, rosszban mindig mellette áll, minden jót kíván Balogné Margit, Rákospalotán Dudás Józsefné Rózsikának 90. születésnapja alkalmából szíve minden szeretetével hosszú, boldog életet kíván Erika. Agósné Ilonkának Jászárok szálláson 82. születésnapja alkalmából minden jót kívánunk, Molnár Dávidnak Gyálon szintén születésnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel családja, a Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Szabó Bertalanné kis Ferdáról édesanyjának Márta Sándornénak nyíltasan szép napot, minden jót kíván. Pordán Zoltánnak születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván édesanyja, lánya, veje, unokája és Kláriék. Kulcsár István énekel, Jegenyefán fészket rak a csóka.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Effenperger Györgyi vagyok Várpalotáról. Nemes Jánosnak augusztus 6-án lesz a 75. születésnapja. Ebből az alkalomból szeretném kérni neki a Füredi Anna Máron című dalt. További gyógyulást kíván neki gyermekkori barátnője, Györgyi. Köszönöm.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. A Dankó Rádió dolgozóinak és a Dankó család tagjainak szeretettel küldi ugyanezt a dalt Eta néni. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri a Füredi Anna Bálon.

0: meg is siratod.
1: A következő dalt Rákosi Béláné Mező Peterről kérte, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara, Csendül a nóta.

Gödöllőről Varróné Szilvia kérte a következő dalt, Cserháti Zsuzsa Hofi Gézával énekel, kísér a Stúdió 11, Szeretsz engem?

Nyírbát Orba öcsének, Tímár Csabának szeretettel küldi a következő kedvenc dalát Szilvia. Bangó Margit énekel, nézését meg a járását.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc elmúlt, 14:30. Fájó szívvel emlékezik anyai nagynényére, Molnár Ferencnére, aki a tiszateleki temetőben nyugszik, Boriska. Ilonka Jászárok szálláson szeretné meghallgatni a dalt, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. Vörös Sárit Boros Lajos zenekara kíséri a kanyargó Tisza partján.

A következő örökzöld dallamokat Juhász Mihály születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni, és unokájának első születésnapja alkalmából is minden jót kíván. Horváth Nénak 80. születésnapja alkalmából kívánunk minden jót. Darvas Iván énekel, Várj reám!

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt.

Ez a Dankó Rádió kívánság műsora 2-től 5-ig. Váradi Zoltán nép Békésről kérte apósának a következő dalt. Takács Bélát Boros Lajos zenekara kíséri. Zöldablakos kicsi háza.

kérdeztek, hogy te rajtad mi a csodát szeretek. Zöld ablakos kicsi ház, ki a fenem magyaráz, a szívemnek magyarázni nem lehet. Hely, de sokan kérdeztek, hogy te rajtad mi a csodát szeretek. Zöld ablakos kicsi ház, ki a fenem magyaráz, a szívemnek magyarázni nem lehet. Zöld ablakos kicsi ház, szívem dupláz, babokáz, valahányszor az utamon ott járok. Zsadugáter ablakán, aki tekint az a lány, aki tekint az a kislány, megállok. Hely, de sokan intettek, magyaráztak te felőled eleget. Zöld ablakos kicsi ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet.

0: ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet.
1: Gyuláról Sásdi Albertné férjének is kérte a következő dalt. Gergely Annát Albert István zenekara kíséri, Táncba hív a nóta engem.

0: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Klóné vagyok. 6-án lesz a páromnak halálának 5. évfordulója. Mély fájdalommal, soha el nem múló szeretettel emlékezem rá. 53 évi házasság után ment el tőlem, sokat énekelte nekem, te vagy nekem az az asszony, és nemrégen hallottam a Danko rádióba Hősi Szabó Lászlótól, hogy nagyon szépen kérném, ha lejátszanák nekem, felesége. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok Önöknek.
2: Nagyon köszönöm, hogy telefonált nekünk, és ez csak természetes. Bősi Szabó László énekel, kísér Szamara Zsolt zenekara. Te vagy nékem, azaz asszony.

megmutatja a jó utat nékem. Te vagy, aki otthon sírtál, mikor én a világomat éltem.

Zuglóban a 91 éves Szilva Lajosnak boldog születésnapot, mielőbbi gyógyulást kívánok szeretettel Budáról, Gizi. Kós Jánost és Korda Györgyöt halljuk. Az életem egy szép regény.

sem volt egy gyakori alkalom, amikor ez a két kiváló énekes együtt dalolt. Na de lássuk, hogy mi mindennel várom önöket a következő órában. Hogy is felednélek, énekli majd Puskás Sándor, valamikor fehér rózsa volt az én virágom, és az Omegától is elhangzik majd a fekete pillangó. Most Terék József játszik a hírekig.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ezt überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garam és Zsuzsa. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak neveket, ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőjének írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörések történtek a Tolna vármegyei Paks-Duna Kömlődön és a Borsodabaui-Zemplén vármegyei Emődön. A szakemberek mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna a kánikulában. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalom város részénél kiszáradt a Bózsba-patak. A település ivóvíz ellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte. A paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Több helyen is bozót tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek mintegy 6 hektárnyi területig. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Ezen túl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A Dunán a Dony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi a járműveket. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Az időjárásról mérséklődik a hőség. Délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz a szél. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-25 fok között alakul, holnap 30-35 fok várható. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Judit Mezőberényből kérte a következő nagyon kedves nótát, Máté Jolán énekli, Sejhaj szép a páva.

Így szól a következő üzenet. 50 éves lett kedves barátunk 60-ban, az ezermester ügyeskező segítőkész Bakos Tomi. Szeretettel köszöntünk születésnapodon, minden jót kívánunk kedves családoddal együtt. Maradj ilyen, mert így szeretünk. Barátaid Budapestről a Barna és a Marton család. Esnagy Zsuzsit, Szalai Antal zenekara kíséri. Búzamező, szép tengerem.

Varga Imréné Békésről szeretettel küldi férjének a következő kedves nótáját. Lukács Anitát Balázs Tamás zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

Kolozsi Bettinának Szegeden nagymamája kíván nagyon boldog névnapot. Németh Jucit és a Budapest bárt halljuk. Hacáré, hacacáré.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni, kérni drága férjemnek, Szőke Istvánnak, augusztus 6-án lesz a 90. születésnapja. Ez alkalomból a Hogy is felednélek című dalt kérném szépen. Felesége Ilonka unokái és dédunokái. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Puskás Sándor énekel, kísér Miskolci Balogh János zenekara.

Kolozsi Lászlóné Szentendréről kért egyik kedvencétől a következő dalt. Kapi Gábor énekel, kísér Nyári László zenekara. Jaj, de nagyon régen volt.

Amy Budan férjére emlékezik halálának első évfordulója alkalmából örökké fájó szívvel. Emlékezik fia Gábor, menye Ildikó és unokája Alexandra is. Szüleire emlékezik szeretettel Tonyi Lászlóné, Jászkara Jenőn. Gere Károlyné fájó szívvel emlékezik férjére, aki a Dabasi temetőben pihen, halálának negyedik évfordulóján. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Érsek családod drága nővérének 81. születésnapja alkalmából kíván nagyon sok örömet, egészséget, boldogságot, testvére és sógora. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Sárdiné Piroska néni szeretné meghallgatni a Bátszalókon egyik kedvenc nótáját, Nemes Rózsát Boros Lajos zenekara kíséri, Fodrozik a Tisza vize.

Szilágyi Péterné Nyíregyházáról, kedvencétől Bokor Jánostól kért egy nótát. Berki Péter zenekara kíséri, hely, hogyha a szerelem rám talál.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perccel múlt 3:30. Kende Gábor Szombathelyről kérte a következő dalt, Zorán énekel, amikor elmentél tőlem.

Dr. Kispánra és feleségére, Emikére emlékezünk szeretettel. Húga Marika Békés Szent Andrásról, unokahúga Szabados Tamásné Marika és családja Vecsésről, és unokaöccse Böszörményi Attila Pál és családja Gödről. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri. Hiába süt a világra.

Egy perc múlva 3:44 lesz, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kunhegyesen unokájának, aki a nagy melegben most ott van vele, szeretettel küldi a következő slágert, Szabó Néeszter. Az Omega együttest halljuk, Fekete Pillangó.

Pollóné Éva szeretné meghallgatni Pápán a következő dalt, Győri Szabó Józsefet Lakatos Antal zenekara kíséri, Balatonnak édes vize.

megtanulod, a prímással együtt fújod, nem kell hozzá kotta. Kinek fáj a szívetája, meggyógyítja a nótája, balatoni nóta. Egyszer hallod, megtanulod, a prímással együtt fújod, nem kell hozzá kotta. Én is egyszer bánatomban lementem

0: csókot kaptam, csókot adtam, mindörökre ott maradtam a Balaton mellett.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
1: Népzene.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Kenész Ferencné vagyok Sarkadról. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Kérnék egy nótát, és küldeném azoknak is, akik magukének érzik, mert minden dalnak, nótának mondani valója van. A nóta az, hogy annak, aki feledni tud, azt mondják, az élete is könnyebb. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
3: Milyen szépen tetszett elmondani a nóta lényegét. Bizony ezért játsszuk ilyen szép számmal, és ezért hallgatják ilyen nagyon-nagyon sokan. Örülünk neki. Kovács Apollónia énekel, kíséri Fjöp Sánta Ferenc zenekara. Annak, aki feledni tud.

A hírek után folytatjuk a kívánság műsort Demjén Slágerrel többek között, Szerelem első vérig. Aztán Elmegyek, ezúttal Tabáni István énekli, és elhangzik majd a Nagy árat kér a sors a boldogságért című gyönyörű dal is Sárdi Jánostól. A hírekig Lisztes Jenő játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak. Neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges, minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Az egykori védett ár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 594 forint, a dízeli 662 forint. A gáztározók nyári feltöltöttségének alacsony szintjére hívta fel a figyelmet a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, hogy a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most, a Tisza kormány idején. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével az árak nőnek, így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat őrizetbe vett 3 tizenévest, akik a távol-keleti tengermelléki területen egy terrorszervezet utasítására meg akarták támadni az orosz nemzeti gárda egyik létesítményét. A gyanúsítottak adatokat gyűjtöttek az Ukrajnában harcoló katonák lakó- és munkahelyéről. Gyűjtőszerkezetek előállításához szükséges alkatrészeket foglaltak le tőlük. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása hiányzik a talajból, emiatt forrósodik fel ennyire a levegő napközben, és tovább szárítja az amúgy is csapadék hiányos szántókat. Az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Mivel számottevő csapadékra a következő 8-10 napban sem számíthatunk, az aszály tovább fokozódik majd, közölte a Hungaromet ZRT. Tűzütött ki a Csobánc-hegyen egy gyulakeszihez tartozó pincében, közölte a katasztrófavédelem. Az épület melletti növényzetre is átterjedő lángokat a környező településekről érkezett tűzoltók próbálják megfékezni. Közben eloltották a tüzet Ercsiben, ahol embereket és 8 lovat, valamint 100 kutyát kellett kimenekíteni. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyenge, felhős lesz az ég. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fokra számíthatunk.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk további kedves kéréseiket. Telefonszámunk 061-759-6071. Ezt írta hallgatónk, a férjem Berta István Monori Erdőn, ma 71 éves, ez alkalomból szeretném köszönteni kedvenc nótájával, felesége Marika. Mészáros Adél énekel, túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Sós Margit, a délelőtti aranylemezek című műsorunkban hallotta Demjén Ferenctől a Szerelem első vérig című híres film betétdalt, és ezért kértem ma délután, de milyen jól tette, Demjén Ferenc énekel.

Tonyini Erika és férje szeretné meghallgatni a következő nótát. Besenyei Ferenc énekel, kíséri Fiep Sánta Ferenc zenekara. Páros élet a legszebb a világon.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, kedves műsorvezető úr! Szeretném meghallgatni a legkedvesebb nóta énekesemtől, László Imrétől, Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam. Tisztelettel és köszönettel Sásdról, Megyeri Irénke.
2: Kedves Irénke, örülök, hogy telefonált. László Imrét Farkas Jenő zenekara kíséri. Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam.

de reggel, ha felébred, ne meséljen róla. Holnap után már csak azt álmodja róla, koldus szegény vagyok,

Szabadosné Elvira szeretné meghallgatni a következő nótát, Budai Beatrix énekel, kísér Csóka Gyula zenekara, szép a szőke, szép a barna.

Hódmezővásárhelyen Berényi Jánosnak küldi a dalt, ami neki is nagyon tetszik, Judit nevű hallgatónk, Lente Lajost Balog Albert zenekara kíséri, Túra disznó.

Kordán Névali párjának Székesfehérvárra kérte a következő dalt, melynek előadója Komár László, a címe Csókolj meg!

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Édesapám Kis József ma ünnepelné 88. születésnapját, sajnos februárban elhunyt. A születésnapja alkalmából szeretném kérni a dalt. Szóljon Zala végre, írta Marika. Pósa László édesapjára születésének 105. halálának 23. évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel. Fényes Györgyöt Rácz Géza zenekara kíséri, édesapám emlékére.

Onnan néztem az én kedves anyámra, felmentem Szigligetnek várába. Onnan néztem az én kedves anyámra.

0: Onnan néztem az én kedves anyámra, felmentem Cégrigetnek várába. Onnan néztem az én kedves anyámra.
1: Szalainé Kati és férje szeretné hallani a következő nótát Nádudvaron. Gáspár Annit és Egri Józsefet halljuk, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Vége, vége, vége már!

0: Köszönjük szépen!
1: Szilágyi Sándorné Birinyi Mária férjére, akit 7 éve veszített el, 81. születésnapja alkalmából emlékezik. Emlékezik fia, lánya, unokái, unokaöccse és az egész család fájú szívvel. Szeretett fiára Oszkárra, akit 10 éve veszített el, emlékezik szeretettel édesanyja Tatár Istvánné Lénárd Darócon. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a Jóistennek.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Marika vagyok Veszprémből. Nagyon-nagyon szeretném megkérni, hogy küldjék el nekem a Tarnai Kis Lászlótól Mennyi álmot szült a csend. Üdvözlöm az egész távot!
2: Kedves Marika, egy szavába került. Tarnai Kis László énekel kísér Nyári László zenekara. Mennyi álmot szül a csend?

Tirákiné Erzséke Hódmezővásárhelyről kérte a következő nótát. Géczi Demeter énekel Rózsa, rózsa, piros rózsa.

Drága férjére halálának 4. évfordulója alkalmából emlékezik. 4 gyermeke, 7 unokája és dédunokák nevében örök szeretettel Farkasné Terike alapon. Jákó Verát Kozák Gábor József zenekara kíséri. Hiányzik valaki ebből az utcából.

következő gyönyörű dalt Kocsisné Kisbéren szeretné meghallgatni. Sárdi János énekel, Nagy árat kér a sorsa boldogságért.

És még egy nóta így a műsor vége felé. Borsányi név Vilma szeretné Makón meghallgatni. Erdős Melinda énekel. Zsebkendőm négy sarka.

Kedves hallgatóink, a mai kívánságműsor végéhez értünk, átadjuk az étert Popovics Lászlónak. Hallgassák az ő műsorát a hírek után. Mai beszélgető társai Mari, Emil és Klárika tudják, egy nóta, három élet, ez a mottója a műsornak. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Igazából egy dolgunk van, várni az enyhet hozó felhőket. Holnap délután szerintem már sokkal kellemesebb időjárási körülmények között találkozunk. Addig is jó estét kívánok önöknek. Ifjabb Berki Béla zenekara játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az országban. Eredményesek a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a villamos és metró közlekedésben naponta csaknem 15 megawatt óra áramot takarítanak meg, a fővárosi vízművek pedig átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. Hozzátette, a BKV augusztus végéig 300 köbméter vizet és mintegy 15 ezer kilowatt óra villamos energiát takarít meg azzal, hogy átütemezi a járműmosásokat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Az egykori védettár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára 594 forint, a dízeli 662 forint most. Kormányzati weboldal indult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán elmondta, hogy a honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták vagy megsértették. Az év legjobb filmjének járó díj jelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi között a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezeren nézték meg. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő. 17 óra, 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

mit ezek replikázik, legyen hálás neki, meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, ha nejem megbólogat az anyjának.

menne, talán nem is veszekedne, így lehetne békesség a családban. Hogyha élne, de jó lenne, ő lenne a mérleg nyelve, nem lehetne nő uralom a házban. Hát de ha újra férhez menne, talán nem is veszekedne, így

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Hajnali félötkor felébredtem, és ez igaz, ez létezik, hogy eljött haza elköszönni, akkor halt meg, képzelje.
0: Mari lesz majd velünk, aztán pedig érkezik Emil is.
2: 1957-ben sikertelen vizsgát tettem a Színház és Filmvészeti Főiskolán, elkeseredésemben hajós lettem, majd onnan bevonultam a Flottillához, ahol egy kiképző tiszthelyettesem volt, és mikor belőlem is hajóparancsnok lett, akkor nagyon jó barátok lettünk.
0: Klárika történetét is meghallgatjuk a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: 5 percig volt csak olyan nagyon csendben, és olyan hamar tudott barátkozni, mosolyogni, úgyhogy nagyon örültem neki.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent, nem látlak én téged többé. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

terevár, nem kell terevere, csak néhány szó, szívem erre vár, vár, vár. Drága kincsem, szép virágom, két karomba, gyere már, szép.

0: és galambom, gyere már!
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Mari van velünk a vonalban. Nem látlak én téged többé. Ez a következő felvétel.
2: 12 éve volt most március 3-án, hogy elvesztettem férjemet. Egyik napról a másikra. Nem tudtuk, hogy tüdőrákja van neki, ő se tudta, és pénteken megindult rajta a vérzés, megállt, és szombaton hajnalban meghalt. Uh-huh. Ennyi volt az egész. Március másodikán.
1: És semmi előjele nem volt?
2: Semmi, az égvilágon semmi. Annyit másnap, annyit kérdeztem este az orvostól, ha még egyszer megállt a vérzés, hogyha még egyszer megindul a vérzés, azt mondta, akkor vége van. És tessék elképzelni, hajnali 4:30-kor felébredtem, és ez igaz, ez létezik, hogy eljött haza elköszönni, akkor halt meg, képzelje.
1: Abszolút értem. Akkor, igen.
2: Igen, és ez az annyira, és amikor beírták, ugye itt van a halotti jegyzőkönyve, hogy hajnali 40 percet írtak be, 4:40 halálán, ugye még szóltak az orvosnak, és mondta a szobatársa, hogy fölült, még kávéra is két este pénz, hogy még annyira, hát de tudta, úgy mondta, hogy én is úgy halok, nagypapám is így halt meg, hogy elvérzett tüzőrákba.
1: Értem. És de mit érzett ön egyébként otthon, amikor felébredt hajnali 4:30-kor?
2: Azt, hogy fel akartam hívni minden áron telefonon. Mindenre akartam vele beszélni. Éreztem, hogy valami nincs. Az esély 6 órakor már elkezdtem hívni, kicsengett a telefonja. Ugye nem vette fel senki se. Akkor 7:30-kor a doktor úr, de én folyamatosan hívtam, már 1/2 órán keresztül, hol a vezetékes, hol a mobiltelefon. Folyamatosan hívtam. És akkor felvette elég, szóltak a nővérke, nem szólt, nem mondott semmit, hanem a doktor úr jött, és mondta, hogy sajnálattak az ide, hát elhunyt a férjem hajnali, 4:40 írtak be, de hát mondom, 4:30-kor hazajött, 4:30 volt pontosan, amikor hazajött és elment örökre. Borzasztó fájdalom volt. És én ezt végig tudtam érezni, át tudtam érezni, és de úgy képzelni, hogy mindent normálisan el tudott mondani a doktor úr, meg is tudtam hallgatni, de amikor letettem a telefont, ha maga hallott még nagy ordítást, amit én végigvágtam, én akkorát ordítottam, hogy a ház majd beleremegett. És amikor telefonáltam a fiamnak, hogy meghalt apád, az nem akart elhinni, és telefonáltam a lányomnak, hogy meghalt apád. Ő se akarta, de ő ott volt, mert ő vitett a kalocsára bennünket a mentő után. És akkor még egyszer a fiam fölhívta a testvérét, a lányomat, hogy tényleg meghalt apu, azt mondja, tényleg Robi meghalt apu.
1: És igen, mert ahogy mondta, nagyon váratlan volt az egész, tehát nem készültek egyáltalán.
2: Ez rettenetes dolog volt, ez iszonyatos volt. Ez úgy képzelje el, hogy a 7 órakor meghúzták rá, 7:30-kor a lélekharagból. 7 órakor már mentünk kalocsára, szombaton 7 órakor már mentünk a lányommal kalocsára. 7 órakor életem elment megkutatni lélekharangot. 8 órakor az egész falu tele volt, hogy meghalt az Ormai Bandi. Senki nem akart állni, mert most láttuk, hát az nem igaz, hogy meghalt. Hát életerős fiatal ember, hát 62 éves, éppen bezöltötte december 28-án.
1: Ráadásul igen, nagyon fiatal volt. Akkor hallgassuk meg az emlékére a dalt, jó?
2: Igen.
1: Nem látlak én téged többé. Mari kérésére Cseh Tamás énekel itt a Dankó Rádióban.
2: Jó, köszönöm. Nem látom.

magát. Nem látlak én téged többé. Hamarosan teljes egészében, az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a felvételt, de addig még egy hölgy és egy úriember is jön. Elsőként majd az úriember, Emil, utána pedig Klárika mesél. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Emil a vendégünk a mai napon. Nem látlak én téged többé. Kapi Gábor fog egy katonadalt énekelni. No, miért is kértük ezt a felvételt, vagy miért szeretné, hogyha meghallgatnánk?
1: Hát előjáróban szeretném elmondani azt, hogy Kapi Gábornak a fiának én voltam az esküvői vértéje, tehát így még különösen nagyon fogok örülni, ha ő fogja énekelni.
0: Milyen érdekes találkozások, ugye? Igen?
1: Ugye, nincsenek véletlenek az életben. 1957-ben sikertelen vizsgát tettem a Színház és Filmvészeti Főiskolán, elkeseredésemben hajós lettem, majd onnan bevonultam a Flottillához, ahol egy kiképző tiszthelyettesem volt, és mikor belőlem is hajóparancsnok lett, akkor nagyon jó barátok lettünk. Majd 1968-ban, én 61-ben leszereltem, 68-ban egy kis továbbképzésre behívtak, és akkor még találkoztam a Zolival, aztán utána hallottam, hogy sajnos fiatalon távozott. Évtizedek teltek el, és 3 évvel ezelőtt egy telefon érkezett, ahol csak ha szabad, akkor csak a keresztneveket említem, mert nem hatalmasnak fel arra, hogy bemutatkozott, hogy Ilona vagyok, Dallasba élek, évtizedek óta, és az édesapám Zoltán volt a flottillánál, és úgy értesültem, hogy együtt tetszettek szolgálatba lenni. Én mondom, igen. Hát a Zoltán édesapám itt volt eltemetve Újpesten. Én tudtam, mert minden évben látogatjuk a flottilla nyugdíjasaitól az eltemetett nyugdíjasokat, és a nagyszülők és édesanyám pedig Esztergomba kertvárosban valami eltemetve. És arra következtetésre jutottam, hogy édesapám hamvait elvittük Esztergomba, és ezért én 6 tengerészt és egyenruhával rendelkező hajóst kértem meg, hogy díszőrséget álljanak az új fűrhelynél. Ennek egy év múlva be is következett, ő elintézte. Hát ez nem egy csodálatos dolog, egy lány, aki Dallasban nem tud nyugodtan békében lenni addig, amíg a szülei nincsenek egy sírhelyen eltemetve. Úgyhogy én örömmel, boldogan és nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy részt vehetek. 2 verset is mondtam a új sírhelyen. Természetesen, hogy a résztvevőket, ugye az Ilona és Attila a családi háznak a kertjében megterített csodálatos asztalon szívták meg a résztvevőket, és ott rögtön megkértek engem, hogy nem-e tudnék valami kedves emléket a Zolival a kapcsolatban. Hát mondtam, egy nótát szeretnék. El is énekeltem.
0: És ez volt az?
1: És ez volt az, amit mostan nagy örömmel és nagy boldogan hallok a Kapi Gábor.
0: Akkor hallgassuk is meg. Nem látlak én téged többé. Ez jön tehát a Dankó Rádióban Emil kérésére.
2: Nem.

szemlélet. Nem látlak én téged többé. A dalt majd teljes egészében is meghallgathatják az óra vége felé, hamarosan. Addig viszont még Klárikát is hallgatjuk, ő is elmeséli, milyen emlékeket idéz meg benne ez a felvétel. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Klárika van velünk a vonalban, nem látlak én téged többé. No, hát kiről szól az ön életében, hát, ez a dal?
1: Ezt a dalt még a férjem kedvére, vagy hogy mondjam ezt, mert ő tavaly már meghalt, az ő tiszteletére, bocsánat.
0: Az ő emlékére.
1: Szeretném hallgatni. Uh-huh. Hát elment tavaly. Súlyos beteg volt ő egyébként. Rákos is volt, de nem a rákba halt meg. Ő nagyon nagy dohányos volt, és nagyon fulladt már a végén. Tüdőgyulladás meg szívelégtelenség volt a legnagyobb problémája. Úgyhogy gyakorlatilag megfulladt.
0: Értem.
1: De két nagyszerű fiam van tőle egyébként, hadd áruljam el. A nagyobbik fiam a Laci. Ő itt van velem. Neki van egy fia, 32 éves, aki kinnél Ausztriában már 10 éve. Őnek itt van egy pici lányuk, most másfél éves, a Szofi. Uh-huh. A másik fiam önös, van egy tündéri felesége, az Erika, és van egy kisfiúk, a Botond, ő 9 éves. Ennyit uh-huh. a családokról.
0: Hát akkor bocsánat. Van unoka bőven, de hogy így sorolta.
1: Igen. Van két fiam, meg két fiú unokám, igen, meg van egy pici lány, bébi.
0: Igen. Abszolút. Akkor van öröm azért a családban. Össze szoktak jönni van, így ünnepekkor mindannyian egyszerre?
1: Még egyszer, bocsásom.
0: Hogy össze szoktak ünnepekkor jönni mindannyian egyszerre?
1: Igen.
0: Körbeülik az asztalt?
1: Háromszor is jött egyébként. És olyan a kicsi lánya, hogy még kisebb volt, és 5 percig volt csak olyan nagyon csendben, és olyan hamar tudott barátkozni, mosolyogni, úgyhogy nagyon örültem neki.
0: Hát akkor olyan, mint ön, nem? Ezt örökölte, hogy gyorsan barátkozik.
1: Igen, az nagyon jó egyébként, az biztos.
0: Uh-huh. És a családban van kedvenc egyébként, kedvenc unoka? Vagy most a dédunoka a kedvenc?

0: Az a helyzet, hogy a Dani nagyon messze van. Salzburg mellett laknak valahol.
1: Akkor ritkán látja.
0: Hát ritkábban jönnek meg. A Péter meg itt van 5 kilométerre Sárpentalétől, úgyhogy hát őt sűrűben tud jönni a botondal.
1: Igen. No, hát akkor ugye azzal kezdtük, hogy a férjére emlékezünk.
0: Igen, igen, ezt az ő emlékére szeretném.
1: Egy kicsit elkanyarodtunk, de ettől függetlenül visszatérünk most, és akkor ráemlékezünk a férjére. Nem látlak én téged többé. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Klárika kérésére.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig a nyári rovatunk, az Egy Nóta Három Élet. Mari, Emil és Klárika voltak a vendégeink. A Nem látlak én téged többé című felvétel kapcsán beszéltek az életükről. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. János, Kati és Csaba lesznek majd velünk. És persze 5 órakor, holnap 5 órakor az is kiderül, melyik dalról fognak beszélni itt a Dankó Rádióban. Nos, mindjárt érkezik Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az én nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ha régmúlt zenéit szeretnénk rekonstruálni, érdemes népzenei gesztusokhoz és technikákhoz nyúlni. Az írásbeliség nélkül tovább örökített gyakorlat ugyanis olyan történeti rétegeket őriz, amelyek segítik a hiteles újraalkotást. A magyar zenészeknek ehhez egyedülállóan gazdag és jól dokumentált zenei hagyomány áll a rendelkezésére. Vendégünk a budapesti Mare Sonoro zenekar.
2: A népzenei nyomozóiroda 542. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Nápoly és a Vezúv közötti viszony egészen egyedülálló. A helyiek számára a hegy nem csupán egy veszélyes geológiai képződmény, hanem egy élő, szeszélyes szomszéd, akit egyszer övez mély tisztelet, rettegés és bensőséges, szeretetteljes kötődés. Ez az ambivalens kapcsolat a nápolyi identitás alapköve. A fenyegető árnyékban való mindennapi élet megtanította az embereket arra, hogy a jelen pillanatát maximális intenzitással, felfokozott életörömmel és szenvedéllyel éljék meg.

történelem során a hegy pusztító kitörései feletti felemás kiszolgáltatottság egybeforrt a vallásos áhítattal is. A nápolyiak a város védőszentjéhez, nápolyi Szent Januáriushoz imádkoztak engesztelésért, miközben a hegyet gyakran apai vagy isteni figuraként tisztelték. Ez a folytonos feszültség, a pusztulástól való félelem és az élet pezsgő imádata határozza meg a nápolyi kultúrát, folklort és zenét, amelyben a Vezúv egyszerre jelenik meg a végzet, az otthon és a kioldhatatlan életvágy szimbólumaként.

0: A Mares Honoró zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
2: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
3: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
2: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Országosan és a fővárosban is 41,6 fokig emelkedett a hőmérséklet délután. Több megyében is lehetnek záporok, zivatarok, esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat és villámlásra is készülni kell. Emiatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. A kormány gyors jelentése szerint a Győri Oktatókórházban transzformátort helyeztek üzembe az ellátás biztosítása érdekében. A közlekedésben 24 vasútvonalon és 5 hévvonalon ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. A Paks-Duna-Kömlődi csőtörést eltávolították, elhárították, azonban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Kisújszálláson is csőtörés történt, ott még dolgoznak a szakemberek. A katasztrófa védelemhez 21 erdőtűzről érkezett bejelentést, az oltást folyamatosan végzik. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedése. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Eredményesek a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések, írta Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a villamos és metró közlekedésben naponta csaknem 15 megawatt óra áramot takarítanak meg, a fővárosi vízművek pedig átlagosan 10%-kal csökkentette az energiafelhasználását. Hozzátette, a BKV augusztus végéig 300 köbméter vizet és mintegy 15.000 kilowatt óra villamos energiát takarít meg azzal, hogy átütemezi a járműmosásokat. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Több ember súlyosan megsérült egy németországi villamos balesetben, közölte a német rendőrség. A Gelsenkirchenben történt ütközés során egy tanulójárat hirtelen megállt, és a mögötte haladó jármű belehajtott. Mintegy 30 sérültje van az esetnek, 3 életveszélyes állapotban vannak, a rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. Az időjárásról: enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
1: Túl az Operencián. A Danko Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

0: Londonban hely, énekelte Ilosfalvi Róbert. Ezzel a felvétellel kezdődött Túl az Operencián című műsorunk Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is zenei utazásunkon, melynek fókuszában a Móri Zsigmond regénye alapján készült Kocsák Tibor és Miklós Tibor Légy jó, mint haláli című musicalje áll. Ám előtte egy archív felvétel következik a Kék bálvány című filmből, a Van London, Van Nápoly, Van Konstantinápoly című dal Gárdonyi Lajos, Gózon Gyula és Sárosi Andor tolmácsolásában. Majd zenei utunk következő állomása Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének dallamvilága, ahol Páncél Klaudia és Kádár Szabolcs János énekli a mindig jó kedvre terítő Cintányéros Cudarvilágot. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Túl az Operencián.
1: Bejártam már a világot földön tizen, de éjszaka néha még a róla izen. Álmomban otthon a búza földön vagyok, a szívemben fakadók a régi vidám dalok. Van

Szól az Óferencián itt, a Dankó Rádióban. Mai műsorunk fő témája a Móri Zsigmond Légy jó, mint halálig című regényéből készült musical Kocsák Tibor zenéjével és Miklós Tibor szövegével. A történet röviden. Nyilas Misi kisdiákként szorgalmasan tanul a híres debreceni kollégiumban, ahol ő a legjobb tanuló. Amikor szegény sorsú szüleitől csomagot kap, diáktársai nem csak az összes ennivalót, de még a csizmakenőcsöt is megeszik előle. Valkai tanár úr magántanítványt szerez neki Dorogiéknál, később pedig felolvasást is vállalhat a vak Pósalaki úrnál, hogy keresetéből segíthesse szüleit. A léha és könnyelmű Török János Dorogi Bella kisasszonynak udvarul, akiért Misi kisdiák szíve is megdobban. Török János egyszer kilesi, hogy a kisdiáknál van Pósalaki úr nyertes lutri szelvénye. Ellopja azt, majd megszökteti Bella kisasszonyt. Misi azt hiszi, hogy elvesztette a szelvényt. A kollégiumi fegyelmi bizottság sikkasztással vádolja, amikor zsebében megtalálják a Török János által odacsempészett 10 forintost. Bár végül fényderül ártatlanságára, a meghurcoltatások és a csalódások, megaláztatások örökre nyomot hagynak a lelkében. Nyilas Misi többé soha nem akar debreceni diák lenni. Eszébe jut az édesanyja is, aki egyszer így vigasztalta. Légy jó, fiam! Légy jó, kisfiam! Mint halálig, fiacskám! Légy jó, mint halálig! És most jöjjön a Szívek melegében című dal, Szinetár Dóra előadásában. Túl az Óperencián.

ősöm volt ám a Luxemburgon nagy tornyák őse. Ezt nem régen nem is sejtettem, most tettem szert ez ősre. A gazdag gróf még élt, enyél száz szolga leste parad.

0: Köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Móri Zsigmond regénye a Légy jó, mint halálig 1991-ben született újjá musical formájában. A debreceni bemutatón Kocsák Tibor zenéje, Miklós Tibor szövegkönyve és Pincés István prózai jelenetei elevenítették meg Nyilas Misi történetét. A zenés változat azóta meghódította nem csak a hazai és határon túli magyar színházak közönségét, hanem Finnországba, Japánba és az Egyesült Államokba is eljutott. A darabot nagy sikerrel játszotta a Rock Színház is, és a Madách Színház is bemutatta saját változatát. Azóta számos színház műsorán szerepelt, többek között a Jászai Mari Színházban és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is. Most Kocsák Tibor mesél a musicalről.
1: Ez egy kedves felkérés volt Debrecenből, a színház 175. éves fennállás alkalmából kért fel minket barátunk Pincés István, a akkori főrendező, hogy valamilyen művet komponáljunk az ő részükre. Itt most a több eszemet Miklós Tibor barátommal együtt értem, akivel már évek óta együtt dolgozunk. És az ő felkérése érkezett egy olyan periódusban, amikor mi éppen egy másik operát, a Karenina Annát kezdtük el, és először forgatgattuk is a fejünkben az ötletet, hogy most gyakorlatilag ez megvalósítható-e vagy sem, aztán belevágtunk, és hát azt hiszem, hogy végül is a darabnak a sikere, amit én sem reméltem, azt hiszem az bizonyítja, hogy érdemes volt belekezdeni.
0: Kocsák Tibort hallottuk. Most pedig következzen a musicalből a Ragyog fel című dal, Lukács Erzsi és Csengeri Attila tolmácsolásában. Tankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. 1995. január 18-án az Esti Hírlap Kultúra rovatában Kocsák Tibor Erkel Ferenc díjas zeneszerzőtől többek között ezt kérdezték. Mekkora ön szerint a színház felelőssége ebben az egyre ridegebb világban? A válasz így hangzott. Az emberek éppen azért szeretnek zenés színházba járni, mert ott azokkal a tiszta érzésekkel találkoznak, amelyek nincsenek megfertőzve a hétköznapok rájuk kényszerített gondolataival. A zene olyan emocionális erővel bír, hogy úgy érzem, mindenképpen segíthet. Mi Miklós Tiborral mindig is romantikus világban gondolkodtunk. A Légy jó, mint haláli című musicalnél például nagyobb hangsúlyt fektettem a különböző karakterek, különböző fajta zenékkel történő jellemzésére, mint a Móricz sötét világ ábrázolására. Ez nagy merészségnek tűnt. Ami megnyugtatott, hogy a darab hatására sokan elolvasták a regényt. Klubok alakultak, ahol tanárok és diákok együtt játszották el a darabot. Az itthoni sikereken kívül a darabot tavaly májusban Finnországban is bemutatták, s jövő júniusig már valamennyi jegyet eladták. Eddig tartott az idézet. A történet tanulsága ma is aktuális. A tisztaság, az ártatlanság és az emberség a legnagyobb erény. Most csendüljön fel Kocsák Tibor és Miklós Tibor musicaljéből az Élet szép című ikonikus dal Vicky Dágyula előadásában. Dankó Rádió.

0: sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
1: 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
0: És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.

Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc Judita című operettjéből Molnár András énekelte Oktávió dalát. A folytatásban Erdély Mihály Sárga Rigó fészek című operettjéből következik az Aki nem hiszi el, amit mondok című dal. Az előadók Kalina Enikő és Dócs Péter. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Serbán Attila, színész, énekes, táncos, aki 1976. augusztus 6-án született Beregszászon, Kárpátalján. Színházi pályafutását táncosként kezdte, majd énektehetségének köszönhetően hamar jelentős musical szerepekben bizonyíthatott. Többek között a Rent, a West Side Story, a La Mancha lovagja és a Sztárcsinálok előadásaiban nyújtott emlékezetes alakítást. Pályafutásának kiemelkedő állomása volt Rudolf trónörökös szerepe a bécsi Theater an der Wien színpadán. Az elmúlt években játszott a Macskákban, a Producerekben, a József és a Színes Szélesvásznú Álomkavádban és a Jézus Krisztus Szupersztárban is. Jelenleg a Madár Színház több előadásában is látható. Boldog születésnapot kívánunk! És most jöjjön Webber, József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát című musicaljéből, az Álom teljesült című dal. Énekel a születésnapos Serbán Attila. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Tartsanak velünk holnap is, amikor műsorunk főszereplője Ágai Karola, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő lesz. Hamarosan híreket mondunk, utána jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás és az osztrák vízgyűjtő területeken. Jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentést, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A kormányfő beszélt arról is, hogy az Orbán kormány tisztában volt azzal, hogy a magyar energiarendszer az összedőlés szélén áll, mégsem tettek semmit. Felrótta az előző kormánynak, hogy nem támogatta a napenergia tároló kapacitások fejlesztését. Hozzátette, Magyarország energiája biztonságosabb, olcsóbb és egyre nagyobb részben hazai lesz. A vízügyi államtitkár elbocsátására szólította fel a Fidesz frakció a miniszterelnököt, mivel közleményük szerint a válsághelyzetben Kelemen Ágnes csak tegnap tért vissza külföldi pihenéséről. Az ellenzéki párt szerint összeomlott a vízügyi jelzőrendszer, amiben az alig 2 hónapja kinevezett vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárnak egyértelmű felelőssége van. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Az egykori védettár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízeli 662 forint. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta meg a Telex. A holland tulajdonos csoport, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, mert nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A hagyományos és e-bike-okat is összeszerelő gyár 2002-ben nyitott meg, és a környék legnagyobb foglalkoztatója volt. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanó testeket a fővárosban, ezért holnap 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a Budai rakpartot a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni, módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Ami pedig az időjárást illeti, enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz, a hétvégén elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék, a szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet. 19 óra, 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Szülőföldem szép határa. Ezzel a nótával kezdjük a mai húscsak prímást. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió egy órás zenei összeállítása tehát most kezdődik. Ha tehetik, tartsanak velünk. A dalt hamarosan Hűvös Völgyi Ildikó énekli el nekünk egy Duna televíziós felvételről, mely 2021. szeptemberében készült. Utána a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából meghallgathatjuk Huber Gyula és Maros Halmi Gyula közös szerzeményét Csendesen, csak csendesen. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese muzsikál, majd Lendvai Csúcsi Jenőjék játszanak Bétót Magdának. Szent Irma Jelemér csárdása lesz ez a közös produkció, Száldogál a Fecske címmel. Maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: hiába.
1: Ne ábrándozz orgonáról, kigyúlt egy csillag a Balatonon, befogom a lovam, az egri ménes, mint szürke. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a legutolsó, például Relle Iván és Lányi Géza frisse, a Figy Firigy című népszínmű dala, amelyet 1890. szeptember 26-án mutattak be a Népszínházban. Tekeres Sándor lesz a dal előadója Lakatos Sándor zenekarával. Előtte a Csárdást Nógrádi Tóth Istvántól és Sárközi Béla zenekarától halljuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Vas Gábor és Rakk István andalgója, Nagy Noémi és Csóka Gyula zenekarának előadásában hallható. Még ifjabb Magyar Imre és ifjabb Kalmár Tibor hallgatója Szőlősi Emesétől és Balázs Tamás zenekarától.

havasak, mégis rám lerték a vasak, a tár szívem majd meghasak, nem loptam én életembe, csak egy csikót dövertem be, mégis rám lerték a vasak, a tár szívem majd meghasak.

Dankó klubos koncertfelvételekből válogatunk a folytatásban. Kettőt is lejátszunk önöknek, az egyik a siófoki Kálmán Imre szabadtéri színpadon készült, a másik pedig Badacsony Tomajon. Siófokra megy a hajó. Dankó Pista dalát az a művésznő énekli el, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Farkas Rozika, akinek Tordai Zoltán együttese játszik. Majd Vörös Kálmán Andalgóját Balatoni nyári éjszakák címmel Lakatos Zoltán énekli, és Johann János együttese játsza. Aztán két dalt még meghallgathatunk Újvári Marikától és Nyári László együttesétől is, Jaj, de magas ez a vendégfogadó és a Cigányok sátora címmel.

A folytatásban pedig egy hallgató szól, Kicsiny piros mézes szívet címmel, Szász Kati dalol, és Berki Péter zenekara játszik. Utána egy 2025-ös felvételről, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, Morvai Károly és Tüttő János dallamai csendülnek fel, Nem szörög a haraszt. Ezúttal Eperjesi Erikától és Baranyai István zenekarától.

mulatozással folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prémását. Járóka Sándor Mulatok, Mulatok című csárdását hamarosan Bangó Margit énekli el, akinek a száztagú cigányzenekar muzsikál. Majd Szántai Ildikó előadásában Tern Károly és Gál József frissét is meghallgathatjuk. Ezt a kerek erdőt járom én.

Csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgy se voltam sose jó a világnak, szerető is más kellett a babámnak. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világ.

várjatok még őszi rózsák. Rózsabokor a domboldalon, rámás csizmát visel a babám, és icipici kis galambom. Tegzegerber Miklós Frissét majd Pécsi kis Ágnes énekli. Dóka Zsuzsát és Bősi Szabó Lászlót hallhatjuk ezt megelőzően Bangó János zenekarának társaságában, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. A Rózsabokor a domboldalon című andalgú Petőfi Sándor költeménye, melyhez dallamokat Balázs Árpád álmodott, Smidélius Évától és Toki Balogernő zenekarától hallhatjuk. De mindezeket megelőzvén jöjjön Szóka Júlia és Tordai Zoltán zenekara a Várjatok még őszi rózsák című hallgatóval.

Szakadozott ronyvonódat mit sajnálod? Egy 1997-es felvételről hallhatjuk Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását hamarosan Nánási Lajostól és Puka Károly zenekarától. 2015-ben készült Tolnai László és Dobrovolni István csárdásából az a felvétel, amelyen Kalocsai Zsuzsát és Németh Csicsó József együtteseit halljuk. Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza Sűrű Sötét Erdő című andalgóját Patai Zoltán prímás vezetésével Jónás Géza zenekara játsza, Nádasdy László kíséreteként. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült 2023. júliusában. De most még jöjjön Petró István dala, Gyulai Erzsébet énekli el.

Ankor Rádió, a magyar zene rádiója.

Kiálságot kicsiratott a karjúban.

0: hogy a kumat vár a komat elássák. Templomi járok, sosem nyolgat, ezzel se körnékem az imádság. Veszekedettel imankos jó kedvem van, hogy a kumat vár a komat elássák.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Húscsak Prímásba. Eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, maradjanak még velünk, és találkozunk majd egy újabb Húscsak Prímásban. Köszönöm tehát a figyelmet. Most még Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik önöknek. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Ez azonban a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentést, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy az esti órákban mérsékli az áramhasználatot. Megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. Elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt épp úgy, mint a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá a kormányszóvivő. Zárva tart az Országos Széchenyi Könyvtár holnap is szombaton a hőség miatt, az intézmény közösségi oldalán közölte. Szolgáltatásaik ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek, legközelebb kedden a nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Ismét közlekednek a vonatok a Városföld és Kiskunfélegyháza között. A szegedi fővonalon éjszakáig helyreállhat a menetrend, közölte a MÁV Informa honlapján. A vasút mellett már eloltották a lángokat, a tűz körülbelül 110 hektárnyi területet érint, jelenleg 23 egység dolgozik a lángok megfékezésén, elhúzódó munkálatokra kell számítani. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanó testeket a fővárosban, ezért holnap 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni, módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, Részletek a BKK weboldalon olvashatók. Híreink végén az időjárásról. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet. 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Csíkzenekar énekese Majorosi Marianna Alföldi Dalai indították Táncházban című műsorunkat, s a továbbiakban is a Csíkzenekar Boldog Szomorú Dal című albumának felvételei szólnak majd. Egy hevesi összeállítás, hallgató és magyar csárdás, s aztán eleki táncdallamok. Az énekes Németh Ferenc, a zenekar fúvósa Dress Mihály.

Bogártelki karotaszegi összeállítás, aztán a Csékzenekar Boldog Szomorú Dal című albumának címadó Erdőszombattelki összeállítása szól Táncházban című műsorunkban.

ahonnan az előbbi táncdallamok származnak, Erdőszombattelke, egy kis falu Szamosújvártól északkeletre, Szépkenyerű Szent Mártontól 6 kilométerre. Ide Szépkenyerű Szent Mártonba való a most felcsendülő Pakulárnóta, melyet Erdély számos részéről az Olá leány tánca, vagy a pásztor elvesztette kecskéit történetként ismerünk. Az előadók Horsa István, Hanusz Zoltán és Lelkes Tibor.

0: Az előző percekben a remek felvidéki prímást és zenész társait, Horsa Istvánt hallották muzsikálni, aki nagyon jól, nagyon régen ismeri a július 30-án 90. életévét betöltő ördöngös füzesi énekesasszonyt, Hideg Anna nénit. Remélem, nem baj, hogy néhány nappal 90. születésnapja után köszöntjük Anna nénit, aki Kallós Zoltán 100 éve született népzenekutatótól kapta a Drága becenevet. Anna néni énekel, akit a Horsa Banda és Jékeli Gáspár becenevén Pikó kísér.
1: Fölszántatom a füzesi főutcát,

Új stílusú, majd hajnali lakodalmi román táncdallamok zárják Táncházban című műsorunkat. Az énekes természetesen továbbra is Hideg Anna néni, aki szülőfalujának Ördöngös Füzesnek

nem csak magyar, de román dallamait is ismeri. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket mára elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap este 8 óra 4 perctől újabb egyórányi népzenével várom önöket. Adásunk ismétlését a koránkelők hajnali 2 órakor hallhatják. De aki az ismétlésről lemaradna, megtalálja műsorunkat a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Egy különleges zenékből álló színes csokrot nyújtunk át ilyenkor esténként hallgatóinknak. Sok hazai világzene is megszólal nálunk. Ebben az órában például a Kamilka és a Pesti Sikk egy kiváló dalát is felidézzük. Aztán szól világzene Portugáliából, Carminhótól, és hallunk világzenét Egyesült Államokbeli, illetve ausztrál művészektől is. Jó rádiózást ma estére is mindenkinek! Következzen magyar világzene elsőként a Karavá Familiától. Ez a Sugar Adroma.

A Dankó Rádiót hallgatják. Jó estét mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat. Folytassuk most magyar muzsikával a világzenei programot. Az előadó a Kamilka és a Pesti Sik, amelynek 2018-as korongjáról, a Pesti Sikről szól már is egy dal. A lemez természetesen a város lüktetéséről szól. Mivel itt élnek, itt lélegeznek, itt dolgoznak, így dalaik hitet, ideát, benyomásokat, történeteket fogalmaznak meg. Megjelenik bennük a város számtalan kis csodája, hangja, a lüktetése, az árnyas sétányok alatt szövődő szerelmes pillantások, a macskaköveken lépdelő női cipellők ütemes kopogása, az éjszakai bárok hangulata. Azonnal kaphatunk az album világába egy kis betekintést, ha felidézzük az előadó Kamilka néhány gondolatát, amely így hangzik. A művész moziban ülök, pöttyös bögréből kávét iszom, virággal a hajamban, miközben versek sétálnak át rajtam, minden feltűnés nélkül. Színes körömlakkal festek az asztalra, szappant buborékot fújok, mezítláb sétálok a fűben, ölelgetem a fákat, akik visszaölelnek. Könnyed és légies zene ez, amely kirángat bennünket a mindennapok nyűgjeiből. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ez az album egy valóra vált mesevilág, melyben szerepe van a következő dalnak is, amely éppen a Népmese címet kapta. Hallgassuk most a Dankó Rádióban a budapesti Kamilka és a Pesti Sik zenekar dalát.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Egy portugál fádó énekesnő, a 84-es születésű Carminho következik, akinek egész családjában jelen volt és van a zene. Édesanyja is híres fádó énekesnő volt. Már 12 évesen fádut énekelt, amikor még nem is gondolhatta, hogy ez lesz később fő foglalkozása. Aztán jellegzetes portugál fádu házakban szerepelt, de úgy gondolta, kell egy polgári végzettség is, ezért elvégezte a marketing és hirdetés szakot. Aztán egy évig utazgatott a világban, és visszatérve Lisszabonba ráeszmélt, hogy az ő útja mégiscsak a művészet. 2009-ben jelent meg első nagylemeze, amely az év és az évtized egyik leginkább elismert korongja lett platina státusszal, ami bemutatkozó albumnak nem rossz eredmény. Így aztán bebiztosította magának, és 3 évvel később megjelent második nagylemezének is a lista vezető pozíciót. Most 2018-as lemezéről, az eddigi legszemélyesebb Mariáról következik egy dal. Énekel a portugál Carminho, a dal pedig a Desengano.

Képzeld el, hogy követ a nap, azt gondoltam, megírom neked. Első nap még ott volt a szobában, az ágyban, ahol feküdtél, tudod. Mama, képzeld el, felálltam, kimenjek, jött utána még a kamrába is. Buszra is felszállt velem még az este, sem

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, és benne a népek dalai szól, ez a világzenei válogatás. Ez a hét sem telik el élő koncertfelvétel nélkül, ezúttal holnap este a Söndörgő zenekar koncertjét hallhatják. A 90-es évek közepén Szentendrén alakult, majd

majdnem teljesen családi zenekar, kirívó virtuózitásával és lehengerlően friss előadásmódjával. Mostanra Európa szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi világzenei együttessé nőtte ki magát. Tamburára épülő, de a fúvós és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterjedő hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni, úgy, ahogyan az más balkáni együttesektől nem hallható. Csöndörgő zenekar készített már lemezt a macedón Ferus Mustafovval, a holland Amsterdam Klezmer Banddel, és sokszor érnek el szép eredményeket nemzetközi világzenei slágerlistákon. A Dangó Rádió élő stúdió koncertjén az eddig megjelent hangfelvételeik változatos repertuárjából válogatott a zenekar. Magyarországi, szerb és horvát, valamint balkáni népzenei feldolgozásaikon túl saját szerzeményeik is programra kerültek. A koncert énekes közreműködője első alkalommal a söndörgő mellett a félig magyar, félig szerb Pásics Branka. A Söndörgő zenekar Dankó Rádióban adott stúdiókoncertjét holnap hallgathatják meg 23 órától.

0: things be done.
1: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével rögtön a Balkánról.
2: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Most folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Éjfélig tart ma is műsorunk, örülök, hogy bennünket választottak. Klezmer muzsikával készülünk ebben az órában Amsterdamból. Aztán szól világzene Finnországból, Jaakko Laitinentől, valamint az Egyesült Államokból Rhiannon Giddens hangját is halljuk majd. További jó rádiózást mindenkinek. Következő állomásunk a Balkán, Bosznia. A Divan Hana zenekar 2020-as dalát idézzük meg, a címe Emina.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

a népek dalait a világzenei válogatásod Ankó Rádióban. Hollandiába ugrunk a következő percekben, és meghallgatjuk már is az Amsterdam Klezmerben zenéjét. Job Chase, a formáció szaxofonosa és énekese árult el, hogy a 2024-es Bomba Pop album készítésekor az volt a céljuk, hogy a klezmer zene hagyományait modern elemekkel ötvözzék. Kiemelte, hogy a német DJ-producer Dunkelbund közreműködése friss és energikus hangzást hozott a korongra, egy egészen merész, egyedi dimenziót adva a zenekar megszokott stílusához. Gijs Levelt trombitás szerint az Amsterdam Klezmer Band mindig is nyitott volt a különböző zenei stílusok integrálására. A 2024-es korongon is megjelennek a balkáni és orientális dallamok, valamint pop és elektronikus hatások, amelyek tovább gazdagítják és sokszínűbbé teszik a zenekar már eddig is változatos hangzásvilágát. A formáció a vidám pillanatok mellett azonban emlékezik is, hiszen 2003-ban hunyt el a csapat harmonikása Theo van Tol. Az ő zenei öröksége azonban tovább él, és ezen a korongon is felcsendülnek az általa korábban komponált darabok. A lemezt az ő emlékének szentelték, és továbbra is inspirációt merítenek Theo munkásságából. Most pedig hallgassuk a Bomba Pop című korong egyik különleges felvételét, amely hűen tükrözi a csapat kreativitását és sokszínűségét. Hollandiából íme az Amsterdam Klezmerben zenéje, a dal az

0: világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A finn és balkáni zenei hagyományokat ötvözve hoz létre egyedi hangzásvilágot a 2009-ben alakult Jákó Laitinen és a Vára Rahá zenekar. Muzsikájukban a balkáni ritmusok mellett a régi finn sanzonok és tangók is megjelennek, sőt az évek során grúz, török, közel-keleti és görög dallamokkal is gazdagították repertoárjukat. A zenekar hírnevét energikus és szenvedélyes élő fellépéseik alapozták meg. Ezek során a legkülönfélébb közönséget is képesek magukkal ragadni. Európában szinte minden országban jártak már, a nagy fesztivál színpadoktól kezdve, a vidéki lakodalmakon át a füstös klubokig, mindenhol garantálva a fergeteges táncot. Szövegeik a finn iskelma hagyományait követik, amely egy finn zenei műfaj a könnyű zene és popzene kategóriájába tartozik, melyekben a szerelem, az élet múlandósága és a mindennapi élet örömei és bánatai jelennek meg. Hallgassuk Jákó Laitinen és a Vára Rahá 2024-es felvételét, természetesen finn nyelven.
1: Sitä etsin täältä ja tuolta.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Egy különleges történelmi ihletésű világzenei produkciót hallgatunk már is, a Silk Road Ensemble és Rhiannon Giddens közös albumáról, az American Railroadról. A Silk Road Ensemble egy nemzetközi zenészekből álló kollektíva, amelyet 2000-ben a világhírű csellista Yo-Yo Ma hívott életre, azzal a céllal, hogy a zenenyelvén keresztül párbeszédet ösztönözzön különböző kultúrák között. Az együttes művészeti vezetője napjainkban már Rhiannon Giddens, aki rendíthetetlenül kutatja és újra fogalmazza az amerikai zenei hagyományok elfeledett rétegeit. Az American Railroad projekt nem csupán albumként, hanem podcastként és kiállításként is létezik, és felidézi az Egyesült Államok transzkontinentális vasútvonalának építését. Az ott dolgozó munkások ezreiről szólt, akik a sineket rakták le, afroamerikai, ír, kínai, japán munkásokról, és azokról az őslakos amerikaiakról, akiknek a földjeit mindeközben elvették. A korong főként instrumentális felvételeket tartalmaz, és erős érzelmi töltettel bír. A vonósok, a banjók, a különféle

Tradicionális hangszerek sok színűséget mutatnak, miközben időről időre felcsendül Rhiannon Giddens különleges operában edzett hangja. A lemez dalai közül kiemelkedik a hamarosan felcsendülő Svanna Noa Tunnel, egy epelecsi ballada, amely az alagútépítés közben meghalt több száz munkásra emlékezik. Ezt hallgatjuk meg egy olyan korongról, amely nem csak zene, hanem emlékmű is. A láthatatlan kezeknek, a névtelen életeknek, akiket a vasút összekötött vagy elválasztott. Rhiannon Giddens következik a Silk Road Ensemble-lel közösen, ez 2024-es korongjukról, a Svanna Noa Tunnel.

0: Hamarosan 11 óra, újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. A következő dallal visszaugrunk a 90-es évekbe, irány Skócia.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. Ebben a színes csokorban hallunk világzenét ma este még Nagy-Britanniából, az African Head Charge jó voltából. Aztán énekel a nyugat-szaharai gyökerű Aziza Brahim, és egy világzenei klasszikust is megidézzünk, amely a popslágerlistákat is megjárta. A Simple Minds dala ez, a Belfast Child. További jó rádiózást mindenkinek, most irány Skócia, Karen Matheson dalát hallgatjuk, ez a Waiting for the Wheel to Turn.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió

Világzenei válogatásunkat hallják ez a népek dalai a Dankó Rádióban. Már is az African Head Charge zenekar játszik nálunk. Ők immáron több mint 4 évtizede muzsikálnak együtt. A formáció 2023-as lemezén sok évnyi hallgatást követően tért vissza. A lemez egyfajta zenei zarándoklat a frontember jelenlegi lakóhelyére, az észak-gánai Bolgatangába, de valójában sokkal több ennél, egy spirituális visszatérés afrikai és karibi gyökereihez. A középpontban a törzsi dobok lüktetése, a jamaikai dub és a gánai High Life Eleven energiája áll. Noah Gánában való letelepedése nem csupán életmódbeli váltás volt, hanem zenei újratalálkozás is az afrikai dob kultúrával. A korong egyszerre meditatív és felforgató, van benne modern hangkollás, ahol természetes és mesterséges hangok keverednek, szinte rituális állapotot előidézve. Hammond orgon a dobok és fúvós szólamok olvadnak össze. Trip to Bolgatanga, ez a korong címe, nem csak zeneként hat, hanem gyógyító erőként is, ahogy minden dobütés, minden rezonancia egyfajta kollektív meditációra sarkal. Hallgassuk a brit African Head Charge muzsikáját, Accra Electronica, gánai hatásokkal. Világzene következik Nagy-Britanniából, most a Dankó Rádió.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Egy különleges hang szólal meg mindjárt a nyugat-afrikai sivatagi világból, Aziza Brahim, a világ egyik legismertebb szaharai előadója, aki karrierjét a számüzetésben élők történeteire és a szaharai menekültek igazságért folytatott küzdelmére építi. 2024-ben megjelent korongja, a Mavja, 10 évvel debütáló lemeze után jött ki, és ismét az afroblues érzelemdús, lírai erejével mesél veszteségről, ellenállásról és reményről. A korong feldolgozza a múlt kihívásait, például a világjárvány okozta elszigeteltséget, vagy a nyugat-szaharai konfliktus újjáéledését, valamint Aziza nagyanyjának, Lejara Muska költőnek az elvesztését. Ő nem csak a család oszlopa, hanem a szahárávi forradalmi költészet egyik nagy alakja volt, aki a kislány Brahimot beavatta a szavak és a hangok erejébe. Az otthoni költészeti versenyek, amelyeken gyermekként a nagymama verseit kellett megzenésíteni, nem csak zenei érzékenységét, de Aziza Brahim identitását is megerősítették. A már Barcelonában élő művésznőtől e-mail dal 2024-ből Aziza Brahim következik, nyugat-szaharai világzene szól, most a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Holnap ismét lesz nálunk koncert világzenei, ezúttal a Söndörgő zenekar koncertjét hallhatják. A tradicionális zenék ősisége, a klasszikus zene kifinomultsága, a rock zene energiái és Bartók gondolkodásának tisztasága jellemzi a Söndörgő együttest. A nemzetközi világzenei szintér izgalmas, innovatív és sikeres zenekarát. A formáció 1995-ben alakult, a mai tagok akkor még gyerekek voltak, és gyakorlatilag együtt nőttek fel a formációval. Az öt tagból négy ugyanabba a zenész családba tartozik. Három testvér, Eredics Áron, Benjamin és Salamon, valamint egy unokatestvér, Eredics Dávid. Ezen a koncertjükön most először közreműködik Básics Branka. Söndörgő zenekar szellemi hátországát a fél évszázados múlttal rendelkező, autentikus délszláv népzenét játszó, legendás Vujicsics együttes jelenti. A Söndörgő elsődleges hangszere a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de a Söndörgő hangzásképnek legalább ilyen fontos elemét képezik, különböző fúvósok és a harmonika is. A Söndörgő tradicionális délszláv népzenét játszik, a hagyományt nem muzeális, rekonstrukcióra váró tárgyként kezelik, hanem élő és lüktető alapanyagként, inspirációs forrásként.

Hamarosan éjfél véget ér, mindjárt a népek dalai a Dankó Rádióban. Bezárjuk már a világzenék színes tárházát, de holnap este 9 órakor kinyitjuk újra, és egy 3 órás különleges csokrot nyújtunk át hallgatóinknak. A himnusz következik hamarosan éjfélkor a Dankó Rádióban, én pedig búcsúzom, köszönöm figyelmüket, a népek dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

végig valangon, piros sejem igonok másikat. Végig galambon, piros sejem, viganó másikat. Bár

Klubrádió. Szolnokon FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.

mégis elhagyod. Hallod-e te, körösi lány, körösi lány, körösi lány, rajtad kívül van-e szép leány, van-e szép leány, van-e szép leány?

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval, hogyha tehetik. Most kezdődik 1 órás zenei összeállításunk, a 20 csak prímás. Első dalunk a mai adásban Petőfi Sándor egyik megzenésített verse lesz. A dallamokat ifjabb Sárközi Lajos prímásnak köszönhetjük, aki nem csak megírta, egy csodálatos dallamokat, de el is játsza zenekarával együtt. Aki énekel, Simon Boglárka, Kis purujám, szomorú fűz ága. Volt-e már szívedben fájdalom? Második dalunk Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgója lesz. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2025. decemberében Bányai Mártonnal és Johann János zenekarával. Majd 1985-ből Máté Otília énekel Kalapomon piros rózsa, Zerkovics Béla és Mérei Adolf csárdását Burakovács Andor zenekara játssza el. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Az a tavasz, bárhogy várom, alma a fa alatt, alagút csárdás, szép a szőke, szép a barna. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor szerzeménye. Bokor Jánostól, a 2023-as év Dankó Rádiós életműdíjasától és Tordai Zoltán zenekarától lesz hallható. Előtte Erős Béla csárdását Jenei Gábor énekli. A felvétel a Duna Televízióban készült, ifja Berki Béla és zenekara közreműködésével. Duka Péter együttese Lugosi Katinak muzsikál az Andalgóban, míg Sárközi Béla és Szirmai László hallgatójának előadói Csala Judit és Sárközi Béla zenekara.

semmit.

a lánchídi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkozna, gondoltunk mi.

0: Martonvásári, Szenci és Révfülöpi Dankó klubos felvételek következnek. A Balaton partjára látogatunk, 2025. augusztus 15-i pillanatokat elevenítünk fel. Volli István csárdását Tarnai Kis László énekli, és Nyári László zenekara játsza el. A Balaton közepe náddal van kerítve. Borzó Miska andalgóját Budai Beatrix énekli, Bangó János és zenekara muzsikál hozzá. Ezt Nagy Endre és Dór József hallgatója pedig itt és most Gáspár Annitól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától hallható.
1: Az

lesároztam a csizmám, megérdemli az a lány, kiért sáros a csizmám, kiért sáros a csizmám. De megérdemli az a lány, kiért sáros a csizmám, kiért sáros a csizmám. Hogy ma engem valaki, valaki, a kapuba hívna ki, hívna ki. A borát, elszeretném a jányát, elszeretném a jányát, a boriskát. Mind meginnám a borát, elszeretném a jányát, elszeretném a jányát, a borát.

Ha kimegyek a doberdói harctérre, az iméntiekben hallattuk a csárdást Benedekfi Katalintól és a Rajkó zenekartól. Előtte pedig végigmentem az utcán címmel, szintén egy csárdás szólt, Berki Péteré zenekara muzsikált Karcagi Nagy Zoltán kíséretében. 2024-ben készült ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól, ez pedig benne még mindig Húscsak Prímásunk. Van egy ház a Tiszaparton. Ezzel a dallal folytatjuk, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. A dalt 60-i kis Gyöngyi énekli el, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját, és az a prímás játsza zenekarával, aki ugyanebben az évben a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Majd most kezdődik a tánc címmel, Kubányi György nótája is elhangzik, Eperjesi Erikának és Jenei Gábornak, majd Baranyai István zenekara muzsikál.

amikor még anyám dolgozott.

Nem azért, csak azért 2016-os felvétel következik, Pete Lajos és Antal Iván Csárdás a Gombos Majától és Lakatos Miklós zenekarától szól. Utána Zöld a kukorica Katyi címmel Melis György is darra fakad.

kukorica, Kati, zöld a kukorica, Kati, sejmikor harmatos a levelek, Kati. Szép a barna kislány, Kati, szép a szőke kislány, Kati, sejmikor a szemembe kacsing az

0: ellen meg kell rukkolni, Kati.
1: Mert én már csak olyan vagyok, húzza a cigány csendesem, Panna és Csendül a nóta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Kéler Béla és Adorján Sándor frisse, majd Zentai Annától és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától hallható. Járosi Jenő csárdását Gál Gabriella énekli, és Járóka Sándor zenekara játsza. Archív felvételről szól majd Sándor Jenő és Jávor László dala, Kurina Simi és zenekara Kalmár Pálnak muzsikál. De előtte Szentendrei Klára énekli Erős Béla hallgatóját, mert én már csak olyan vagyok.

sírja egyedül. Sírjon és kacagjon is az az ócska hegedű. Mert bünkesnak

szégy, gyere át az ablakba, hadd lássa meg a banda, hogy temetem legény sorom vígadba.

szégy. Gyertyát az ablakba, hadd lássa meg a banda, hogy temetem legény sorom vígadba. Gyertyát az ablakba, hadd lássa meg a banda, hogy temetem legény sorom vígadba.

Nem mondok már imát, érted? Ezzel a nótával folytatjuk, valamint Farkas Zsolttal és a száztagú cigányzenekar kamara zenekarával. 100 forintos bankó volt a lajbi zsebben, és nem zörög a haraszt, ezt a két dalt majd a 2024-es esztendő Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasa énekli el nekünk, ő Tolnai András, akinek Balázs József zenekara muzsikál majd.

Azt írtad, hogy mást szeretsz már, aki szebb is, jobb is, mint én voltam. Valamikor én nékem is

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bajdot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt,

Kedves hallgatóink, az utolsó felvétel következik a mai Húscsak Prímásban. A Magyar Rádió népi zenekarától hallhatjuk Rózsa Völgyi Márk és Csámpai Ibó szerzeményét, Palotás és Friss következik. De előtte én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Csíkzenekar énekese Majorosi Marianna Alföldi dalai indították Táncházban című műsorunkat, s a továbbiakban is a Csíkzenekar Boldog Szomorú Dal című albumát.